0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
2: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész nyáron
0: szóljon
1: a Plusz FM.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

Az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-el.

0: és most jó reggelt!
1: Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Kezdet itt vette egy újabb hét és nap, és így persze itt van újra a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztője, a Reggeli Plusz is, ahol hosszú Sanyi lesz itt veletek egészen 10 óráig, tekintve, hogy Szegedi Mária kolléganő még a héten is a jól megérdemelt szabadságát tölti, úgyhogy a délelőtti plusz egy részében is engem fogtok most hallgatni, de így ebben a nyáriasított felállásban is sok-sok érdekességgel várlak persze benneteket, itt a 89,6-on, és a legjobb zenéket is fogom adni hozzájuk természetesen, úgyhogy érdemes lesz velem tartani az elkövetkező 4 órában.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: nagyváradi hűségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.

Ha vele vagytok, akkor pedig elhiszem, hogy tudlak ébreszteni benneteket. 6 óra 14 perckor kívánok kellemes ébredést minden várdinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk, Kán plusz FM nagyváratként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Úgyhogy hajrá, hajrá mindenkinek! Ma egy olyan témában, miszerint az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen, egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. Érdekelni is, hogy szerintetek mi ennek az oka? Erre természetesen most is egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is válaszolhattok, szóval írjatok, hívjatok, kommenteljetek, cserébe pedig szállítom nektek most is a legkiválóbb slágereket.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

6 óra 29 perc van, üdv mindenkinek, ez itt a reggeli plusz hosszú Sanyival, akinek jó hírre van adok számára, akik esetleg strandot terveztek mára, nyugodtan lehet menni, legalábbis a reggeli délelőtti órákban, sőt még a délkörüli órákban is egészen biztosan érdemes kilátogatni, viszont délutánra napozás már nem nagyon kell tervezni, mert beborulhat az égbolt. Nyilván ez nem fogja azt jelenteni, hogy a levegő le fog hűlni, mert ugye jelen pillanatban is már 20 fok van, délután pedig 33 fok körül várható a napi maximum, de ugye a borongós idő miatt a nap az természetesen nem lesz olyan mértékben kielvezhető, viszont a borongós idő ellenére csapadék sem várható, úgyhogy még egy pár napig úgy tűnik, hogy ki kell tartanunk, viszont holnap után akár már az is megérkezhet, úgyhogy én nagy izgalommal várom, és szerintem nem csak én, hanem többen is, főleg a mezőgazdaságban érdekeltek, de ne szaladjunk annyira előre, ami kétségtelen, hogy ugye annak köszönhetően, hogy a következő napokban akár eső is lehet, ez azt is jelenti, hogy érkezik majd egy lehűlés is térségünkbe, egy kisebb lehűlés, úgyhogy ennek köszönhetően gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket, és persze engem is nyugodtan lehet terhelni infókkal a 0359 17 22 22-es telefonszámon, illetve a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számon tudtok értesíteni, ha valami fennakadást észlelnétek a közlekedésben. Ezekben a percekben egyébként még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Nincs tudomásom arról, hogy lenne valahol a megszokottól eltérő történés, de ha van információt a ilyesmiről, akkor ezt természetesen szívesen veszem, úgyhogy hívjatok, kérjatok, amelyek egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig biztosítom hozzá most is a legjobb dalokat.

0: Hello Nagyvárad, 6 óra 44 perckor, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki mindig a legjobb zenéket adja nektek. Ma egyébként arról beszélgetek veletek, hogy szerintetek mi annak az oka, hogy az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. Az Eurostat június 1-én a Nemzetközi Gyermeknap alkalmából közzétett jelentéséből az is kiderül, hogy Románia kettős rekordot döntött, miközben az ország az élmezőnyben van a három vagy több gyermekes családok arányát tekintve. A kiskorúak 16,4%-a olyan háztartásban él, ahol senkinek sincs munkája. A statisztikák szerint 2025-ben az EU-ban regisztrált 203,1 millió háztartás közül több mint 76 millióban egyedülálló gyermektelen felnőttek laktak. Ezt követték a gyermektelen párok 48,9 millióan, aztán az egyéb típusú gyermektelen háztartások 30,7 millióan, és a negyedik helyen szerepeltek a gyermekes párok 29,9 millióan. Ezeket az adatokat a news.ro idézte. A teljes uniós háztartás szám 2016 és 2025 között 6%-kal emelkedett, de a leggyorsabb növekedést, kiugró 19,2%-os bővülést éppen az egyedülálló felnőttek háztartásai mutatták. Jelenleg a felnőtt lakosság 22,5%-a él egyedül vagy egyszülős családként. Érdekelne is, hogy szerintetek mi ennek az oka? Na, van kint a Facebookon is egy bejegyzés ebben a témában, amelyhez egy komment formájában is megírhatjátok a véleményetek, én pedig természetesen cserébe szállítom most is a legkiválóbb slágereket.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Reggeli Plusz a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Jó reggelt kívánok! Én Hosszú Sanyi vagyok, de mivel másodperceken belül 7 óra, így Ábrahám Miki is megérkezett a legfrissebb hírekkel, amelyben többek között hallhatunk majd tőle részleteket arról, hogy mennyi állást hirdetett a hazai magánegészségügy. A hírek után pedig Damiano Dávid nyári dala érkezik.

0: Egyre többen halasztják őszre a nyaralást. Olcsóbb és kellemesebb is lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több mint 8200 állást hirdetett a hazai magánegészségügy, miközben az állami rendszer továbbra is munkaerőhiánnyal küzd. A magánklinikák munkaerőfelvétele az Eurostop listáján a 12. helyre helyezi az egészségügyi ágazatot a legaktívabb munkaadók között. A külföldi állásajánlatoknál viszont az 5. helyre ugrik. Romániában leginkább általános ápolókra és fizioterápiás asszisztensekre van szükség. Emellett bőrgyógyászokra, kardiológusokra, diabetológusokra, háziorvosokra és belgyógyászakorvosokra is nagy a kereslet. A szállóbér összehasonlító platform adatai szerint egy magánszektorban dolgozó ápoló nettó átlagbére havi körülbelül 6000 lei, egy orvosi pedig 12000 lei. Az állami egészségügyi intézmények idén mintegy 1600 új állást hirdettek meg orvosok, ápolók és kisegítő személyzet számára. A kormány emellett jóváhagyott egy memorandumot, amely több mint 6800 állami egészségügyi állásai feloltását teszi lehetővé. A felvételek azonban az adminisztratív eljárások miatt csak egy hónap múlva indulhatnak el. Jelentősen megdrágultak a lakások Nagyváradon. Az új építésű ingatlanok átlagos kínálati ára júliusban már meghaladta 2000 eurót négyzetméterenként. A Storia ingatlan hirdetési platform elemzése szerint az új lakásokért átlagosan 2027 eurót kértek négyzetméterenként, ami 10%-os emelkedést jelent a tavalyi év júliusához képest. Nem csak az új építésű, hanem a régi tömbház lakások is megdrágultak. Utóbbiak átlagos kínálati ára 1888 euró volt négyzetméterenként, 8%-kal több, mint egy évvel korábban. Az új lakások árának 10%-os éves növekedése országos összehasonlításban is jelentős. A nagyváradi árak ugyanakkor továbbra is jóval elmaradnak Kolozsvár szintjétől. Kolozsváron júliusban az új és régi lakások együttes átlagára 3298 euró volt négyzetméterenként. Egyre többen halasztják szeptemberre vagy októberre a hosszabb nyaralást. Az elmúlt két évben jelentősen megnőtt azok száma, akik a főszezon helyett az utószezonban vakációznak. A döntés mögött egyszerű okok állnak. Ősszel elviselhetőbb a hőmérséklet, miközben az árak is jelentősen alacsonyabbak. A földközi tenger térségében például szeptemberben és októberben még kellemes idő várja a turistákat, miközben a nyári zsúfoltság is elkerülhető. Görögország, Olaszország, Spanyolország és Törökország azok közé a célpontok közé tartozik, amelyeket a szakemberek egyre inkább az őszi hónapokra ajánlanak. Országban például október elején akár 30%-kal is csökkenhetnek az árak. Egy görög szigeten így már körülbelül 600 euróból is eltölthetünk egy hetet.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Változékony lesz ma az égbolt, délelőtt napos, délutára viszont beborulhat, de a felhősebb időszakokban sem kell esőre számítani. Jelenleg 20 fok környékén van a hőmérséklet, napi maximumként pedig akár 33 fok fölött is mérhetünk majd a délután folyamán enyhe légmozgás mellett, és gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Ha arra visz az utatok, vegyétek figyelembe, hogy augusztus 24-ig forgalomkorlátozás lesz érvényben a december 1 téren, az Independence és a Mihály Vitézul utcák közötti szakaszon. A munkálatok idején tilos balra kanyarodni a Mihály Vitézul utcára, a gépjárművezetőknek egyenesen az Independence utca irányába kell tovább haladniuk, követve a helyszínen kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket. Szóval jó utat és kitartást mindenkinek!
1: És most jó reggelt!
0: Ez a Reggeli Plusz.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
0: A legfontosabb hírek,
1: információk,
0: jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek, a vakációs Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőit halljátok a mikrofonnál egészen 10 óráig hosszú Sanyival. Aki így szólóban is kíváncsiskodik nálatok, érdekelne, hogy szerintetek mi annak az oka, hogy az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. Léci, áruljátok-e nekem? Én pedig adom cserébe a kedvenc zenéiteket, olyanokat, mint a most következő Damiano Dávid sláger.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Jó reggelt, Nagyvárad! 7 óra 14 perckor az itt a város egyetlen magyar nyelvűzenés ébresztő műsora, a Vakációs Reggeli Plusz a héten még csak Sanyival, és egyébként villamosok nélkül, legalábbis a munkálatok megkezdésével a mai napon Várad Szőlősön a Lótusz bevásárló központ környékén átszervezik a villamos közlekedést, ezért a munkálatok idején nem fognak közlekedni a 6-os és a 7-es villamosok. A 2-es villamos útvonala a következő: Ősi Aradi út, Szent László tér, Szakszervezetek Művelődési Háza, Kántemír út, Állami Egyetem, Áviátori Lor és Ősi. Aztán a 8-as villamos útvonala: Ősi Aradi út, Emmanuel templom, Olaszi park, CFR híd is vissza ugyanezen az útvonalon. A 4-es villamos útvonala következőképpen módosul: CFR híd, Olaszi park, Decsebál út, Szent László tér, Szakszervezetek Művelődési Háza, Kántemír út, Állami Egyetem, Aradi út, Decsebál út, Olaszi park, CFR híd. Az 5-ös villamos útvonala következőképpen alakult: CFR híd, Olaszi park, Decsebál út, Aradi út, Állami Egyetem, Kántemír út, Szakszervezetek Művelődési Háza, Szent László tér, Decsebál út, Olaszi park és CFR híd. Valamint a 9-es vonalon közlekedő ingajárat továbbra is összeköttetés biztosít a város és az ipari parkok között. Ugye ez a CFR híd és a Szintéza közötti szakasz. Aztán a villamosok a vakációs munkanapokra érvényes menetrend szerint közlekednek, úgyhogy erre mindenképp figyeljetek oda. Valamint fontos, hogy a Várad-Szőlősi villamos végmegálló és a Kántemír út, tehát a Pece hídi megálló között egyetlen kétirányú villamos fog közlekedni 15 percenként, úgyhogy számítsatok erre is persze. A részletekért feltétlenül látogassatok el az otteli weboldaláról, ott mindent megtaláltok a változásokkal kapcsolatban. Nálunk pedig természetesen továbbra is a leg

0: Ez itt továbbra is a vakációs reggeli plusz hosszú Sanyival. Jó reggelt és jó rádiózás kívánok nektek. Fél 80, hamarosan így persze érkeznek a Plusz FM híre is Ábrahám Miki tolmácsolásában, aki perceken belül mesél majd nekünk egy kicsit arról is, hogy mennyi volt az új építésű ingatlanok átlagos kínálati ára júliusban Nagyváradon.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Black Friday a Brikónál. Most 150 lej kedvezménnyel a DeWalt ütvefúrógépára két akkumulátorral mindössze 798 lej, valamint 27%-os kedvezménnyel a Stanley száraz nedves porszívóára csak 199 lej. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Atti Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az attikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
5: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
4: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carben Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carben Tamás. Autók, szakértelem, bizalom.
2: Black Friday a Brikónál. Most 25%-os kedvezménnyel a Hopper beltéri és kültéri padló sempe ára négyzetméterenként mindössze 39 lej, valamint 25%-os kedvezménnyel a Silion 8 mm vastagságú strapabíró laminált padló ára négyzetméterenként csak 34 lej 54 bani. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Több mint 8200 állást hirdetett a hazai magánegészségügy, miközben az állami rendszer továbbra is munkaerőhiánnyal küzd. Jelentősen megdrágultak a lakások Nagyváradon. Az új építésű ingatlanok átlagos kínálati ára júliusban már meghaladta a 2000 eurót négyzetméterenként. Egyre többen halasztják őszre a nyaralást. Olcsóbb és kellemesebb is lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több mint 8200 állást hirdetett a hazai magánegészségügy, miközben az állami rendszer továbbra is munkaerőhiánnyal küzd. A magánklinikák munkaerőfelvétele az EuroStop listáján a 12. helyre helyezi az egészségügyi ágazatot a legaktívabb munkaadók között. A külföldi állásajánlatoknál viszont az 5. helyre ugrik. Romániában leginkább általános ápolókra és fizioterápiás asszisztensekre van szükség. Emellett bőrgyógyászokra, kardiológusokra, diabetológusokra, háziorvosokra és belgyógyászakorvosokra is nagy a kereslet. A szalárió-bér összehasonlító platform adatai szerint egy magánszektorban dolgozó ápoló nettó átlagbére havi körülbelül 6000 lei, egy orvosé pedig 12000 lei. Az állami egészségügyi intézmények idén mintegy 1600 új állást hirdettek meg orvosok, ápolók és kisegítő személyzet számára. A kormány emellett jóvá hagyott egy memorandumot, amely több mint 6800 állami egészségügyi állásai feloltását teszi lehetővé. A felvételek azonban az adminisztratív eljárások miatt csak egy hónap múlva indulhatnak el. Jelentősen megdrágultak a lakások Nagyváradon. Az új építésű ingatlanok átlagos kínálati ára júliusban már meghaladta a 2000 eurót négyzetméterenként. A Storia ingatlan hirdetési platform elemzése szerint az új lakásokért átlagosan 2027 eurót kértek négyzetméterenként, ami 10%-os emelkedést jelent a tavalyi év júliusához képest. Nem csak az új építésű, hanem a régi tömbház lakások is megdrágultak. Utóbbiak átlagos kínálati ára 1888 euró volt négyzetméterenként, 8%-kal több, mint egy évvel korábban. Az új lakások árának 10%-os éves növekedése országos összehasonlításban is jelentős. A nagyváradi árak ugyanakkor továbbra is jóval elmaradnak Kolozsvár szintjétől. Kolozsváron júliusban az új és régi lakások együttes átlagára 3298 euró volt négyzetméterenként. Egyre többen halasztják szeptemberre vagy októberre a hosszabb nyaralást. Az elmúlt két évben jelentősen megnőtt azok száma, akik a főszezon helyett az utószezonban vakációznak. A döntés mögött egyszerű okok állnak. Ősszel elviselhetőbb a hőmérséklet, miközben az árak is jelentősen alacsonyabbak. A Földközi-tenger térségében például szeptemberben és októberben még kellemes idő várja a turistákat, miközben a nyári zsúfoltság is elkerülhető. Görögország, Olaszország, Spanyolország és Törökország azok közé a célpontok közé tartozik, amelyeket a szakemberek egyre inkább az őszi hónapokra ajánlanak. Országban például október elején akár 30%-kal is csökkenhetnek az árak. Egy görög szigeten így már körülbelül 600 euróból is eltölthetünk egy hetet.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Változékony lesz ma az égbolt, délelőtt napos, délutára viszont beborulhat, de a felhősebb időszakokban sem kell esőre számítani. Jelenleg 20 fok környékén van a hőmérséklet, napi maximumként pedig akár 33 fok fölött is mérhetünk majd a délután folyamán enyhe légmozgás mellett, és gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy lezárták a Stefáncsel-Mári sugárút, Berzi és Szföntul-Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsel-Mári sugárút és a Szföntul-Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lakú-Rossú utcáról balra is ki lehet most kanyarodni a Stefáncsel-Mári sugárútra. Jó utat mindenkinek!
1: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
0: Hát folytatódjon akkor a Reggeli Plusz, továbbra is a legjobbakkal. Itt lesz hamarosan egy magyar kedvenc, a Szinglik éjszakája Adri előadásában, de előtte szóljon most az Elizabeth Taylor, Taylor Swift. Kiváló idei dala.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a

0: 7 óra 45 perckor kívánok könnyű ébredést minden Váradinak, én Hosszú Sanyi vagyok, ti pedig a nyáriasított reggeli pluszt hallgatjátok, de ha már hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz, ehhez adok most elérhetőségeket. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy a Messengeren keresztül is tudtok nekem üzenni, és van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is, én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Hát képzeljétek, az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. Érdekelne is, hogy szerintetek mi ennek az oka? Van kint amúgy ezzel a kérdéssel egy poszt a Facebookon, amihez tudtok kommentelni, és egyébként ezt már jó párra meg is tettétek. Magyar János például azt írta, hogy a modern emberek egy bizonyos százaléka nyűgnek, tehernek, elavult szokásnak, anyagilag csődnek tartja a gyermekvállalást, elsődlegesnek tartják a gondtalanságot, az anyagi jólétet. Személy szerint ismerek olyan fiatal nőket, akik hallani sem akarnak gyerekről, inkább utazgatni, szórakozni akarnak. Aztán lehet, hogy 40 pluszosan már szeretnének gyereket, de akkor már nem megy olyan könnyen. A mostani metroszexuális életszemlélet nem a hagyományos családcentrikusságról szól. Nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, de most így van. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólást, várom akkor a továbbiakat is, és akkor természetesen majd még visszatérek a következő órában azokkal is, de addig is érkezzenek nektek. A
1: legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz.

0: 89,6 plusz FM, benne pedig a nyerjesított reggeli plusz. Jó reggelt, Nagyvárad! 8 óra van mindjárt, úgyhogy jönnek a város, az ország és a nagyvilág hírei. Ebben Miki beszél majd nekünk arról is, hogy egyre többen halasztják őszre a nyaralást, olcsóbb is, kellemesebb is lehet. És hát kellemes lesz a következő óra zenei repertoárja is. A hírek után elsőként majd Állok el live, Kenny Dope és Never Dull közös slágerét hozom el nektek.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10,99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31,99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
3: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP mozgóbank fiókban, már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
4: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
5: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved az új receptek kipróbálása, a Dedebánban most az 5 literes Paxton forró levegő sütő csak 169, valamint az 5 szintes 350 wattos Paxton asszalógép csak 159 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 19-ig az 500 g-os Donká Fél Selected őrölt kávéjára 29.

0: őszre a nyaralást. Olcsóbb és kellemesebb is lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több mint 8200 állást hirdetett a hazai magánegészségügy, miközben az állami rendszer továbbra is munkaerőhiánnyal küzd. A magánklinikák munkaerőfelvétele az Eurostop listáján a 12. helyre helyezi az egészségügyi ágazatot a legaktívabb munkaadók között. A külföldi állásajánlatoknál viszont az 5. helyre ugrik. Romániában leginkább általános ápolókra és fizioterápiás asszisztensekre van szükség. Emellett bőrgyógyászokra, kardiológusokra, diabetológusokra, háziorvosokra és belgyógyászakorvosokra is nagy a kereslet. A Szálljóbér összehasonlító platform adatai szerint egy magánszektorban dolgozó ápoló nettó átlagbére havi körülbelül 6000 lei, egy orvosé pedig 12000 lei. Az állami egészségügyi intézmények idén mintegy 1600 új állást hirdettek meg orvosok, ápolók és kisegítő személyzet számára. A kormány emellett jóváhagyott egy memorandumot, amely több mint 6800 állami egészségügyi állásai feloltását teszi lehetővé. A felvételek azonban az adminisztratív eljárások miatt csak egy hónap múlva indulhatnak el. Jelentősen megdrágultak a lakások Nagyváradon. Az új építésű ingatlanok átlagos kínálati ára júliusban már meghaladta a 2000 eurót négyzetméterenként. A Storia ingatlan hirdetési platform elemzése szerint az új lakásokért átlagosan 2027 eurót kértek négyzetméterenként, ami 10%-os emelkedést jelent a tavalyi év júliusához képest. Nem csak az új építésű, hanem a régi tömbház lakások is megdrágultak. Utóbbiak átlagos kínálati ára 1888 euró volt négyzetméterenként, 8%-kal több, mint egy évvel korábban. Az új lakások árának 10%-os éves növekedése országos összehasonlításban is jelentős. A nagyváradi árak ugyanakkor továbbra is jóval elmaradnak Kolozsvár szintjétől. Kolozsváron júliusban az új és régi lakások együttes átlagára 3298 euró volt négyzetméterenként. Egyre többen halasztják szeptemberre vagy októberre a hosszabb nyaralást. Az elmúlt két évben jelentősen megnőtt azok száma, akik a főszezon helyett az utószezonban vakációznak. A döntés mögött egyszerű okok állnak. Ősszel elviselhetőbb a hőmérséklet, miközben az árak is jelentősen alacsonyabbak. A földközi tenger térségében például szeptemberben és októberben még kellemes idő várja a turistákat, miközben a nyári zsúfoltság is elkerülhető. Görögország, Olaszország, Spanyolország és Törökország azok közé a célpontok közé tartozik, amelyeket a szakemberek egyre inkább az őszi hónapokra ajánlanak. Országban például október elején akár 30%-kal is csökkenhetnek az árak. Egy görög szigeten így már körülbelül 600 euróból is eltölthetünk egy hetet.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Változékony lesz ma az ég volt, délelőtt napos, délutára viszont beborulhat, de a felhősebb időszakokban sem kell esőre számítani. Jelenleg 22 fok környékén van a hőmérséklet, napi maximumként pedig akár 33 fok fölött is mérhetünk majd a délután folyamán. Enyhe légmozgás mellett is gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Továbbra is a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a Stefáncsehr-Mári sugárúton a Mélkovolúj utca térségében, ezért a Füstös híd irányából a Transzilvánia utca felé forgalomkorlátozásokra kell számítani egészen október 10-ig, illetve ez idő alatt sajnos a parkolás sem lesz ott lehetséges, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arra lenne dolgotok. Jó utat és sok türelmet!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Sziasztok! A továbbiakban is jövök a legjobb dalokkal és sok-sok infóval. Tartsatok velem 10 óráig a stúdióban a héten, most csak hosszú Sanyi, aki ma arra kíváncsi, hogy szerintetek mi annak az oka, hogy az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. Írjatok, hívjatok, és persze kommenteljetek, én pedig adom hozzá a legjobb zenéket. Most például a Deep Down, Alok, Ellaer, Kenny Dope és Never Down közös dala érkezik.
1: Slágerek, magyar kedvencek,

Jó reggelt, Nagyvárad! 8:15, az itt a nyári eseti délelőtti plusz, amiben az előbb Kevin Harris és Jazzy közös vadi új slágere szólt. Én pedig gondoltam, szólok, hogy több a közlekedést érintő változás áll be a mai naptól Váradon. Először is, ami mindenképpen örvendetes és csak könnyíteni fogja az életünket, az nem más, mint hogy az Aradi úton a Jumbo Era bevásárló övezetben felavatják ma a két közúti passzást, a forgalmat 11 órától nyitják majd meg, ekkor adják át a két kereskedelmi övezetet összekötő gyalogos aluljárót is. A 79-es országúton található új közúti alul- és felüljáró hozzájárul a forgalom gördülékenyebbé tételéhez egy nagy forgalmú övezetben, ahol ugye számos bevásárló központ található, valamint ezekkel közvetlen összeköttetés biztosítanak a város és a nagyváradi repülőtér között is. Viszont sajnos augusztus 17-e és 31-e között forgalomkorlátozás lesz a nagyváradi Kröngulói utcában, az ott található vasúti felüljárón végzett munkálatok miatt. Konkrétan lezárják a közúti forgalmat az Uzinador utcai körforgalom felől, így onnan a Kröngulói utcában nem tudtok majd behajtani. A korlátozások idején az autósok az alábbi kerülőutat használhatják: Pódolói utca, azaz nagyváradi körgyűrű, Mátyai Korvin, 19-es országút, Bihar püspöki. A közlekedőket arra kérik, hogy tartsák be a környéken kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket is, lehetőség szerint használják a kijelölt alternatív útvonalat. Tehát még egyszer, a Kröngulói utcába nem fogtok tudni az Uzinelor utcai körforgalom felől behajtani, viszont ellenkező irányba a Kröngulójon lehet azért közlekedni, tehát az Uzinelorra onnan ki lehet hajtani. És persze lehet bennünket is hallgatni a továbbiában is érdemes is, mert nem csak az ilyen titeket érintő fontos infókat, hanem a legjobb zenéket is elhoz.

0: Ez itt a délelőtti plusz, jó rádiózás mindenkinek, hamarosan 8:30 van, úgyhogy érkeznek is a Plusz FM hírei. Ábrahám Mikitől ezúttal azt tudhatjuk meg, hogy milyen változás előtt áll a teipar.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Bulizni vágyunk! Figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
4: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és ahogy sejtheted, szabadság.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy buliján. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a kikapcsolódás, a Dedemánban most a két darabos dohányzó asztal szett csak 89, valamint ami a fix fotel csak 259 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás. A Rinxilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
7: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46,99-ért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9,99-ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
8: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
11: FM-en, interneten és mobilon, Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
12: Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. Átmenetileg 20%-kal csökkentették a gázolaj jövedéki adóját. A szabályozás augusztus 31-ig érvényes. A kommenteknek ára lehet, bírósági üggyé válhat az online gyalázkodás. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. A tejipari átállás komoly beruházásokat igényelhet, miközben az uniós szabályozás célja a csomagolási hulladék és a fölösleges anyagfelhasználás visszaszorítása. Statisztikák szerint a csomagolások az Európai Unióban keletkező hulladék legnagyobb forrását jelentik. Az uniós szabályozás szerint a tárolóedényeket és egyéb csomagolásokat úgy kell megtervezni, hogy kizárólag a termékvédelmihez szükséges mennyiségű anyagot használják fel. Mellőzve azokat a fölösleges elemeket, amelyek indokolatlanul növelik annak térfogatát vagy tömegét. Ezzel párhuzamosan minden forgalomba kerülő csomagolásnak meg kell felelnie az újrafeldolgozhatóságra vonatkozó uniós követelményeknek. Válaszol a nemzetközi jegyzésárak és a töltőállomásokon tapasztalható árak drasztikus emelkedésére, átmenetileg 20%-kal csökkentették a gázolaj jövedéki adóját. A szabályozás augusztus 31-ig érvényes. A sofőröknek ez literenként 68 bani megtakarítást jelent, ami egy 50 literes tankolásnál körülbelül 34 lej. A költség teherenyhülése a fuvarozóknál egy kis teherautó esetében évente nagyjából 2443 lej. Egy 40 tonnás kamionnál pedig akár évi 23750 lej is lehet. A kedvezmény mértékét objektív mutatók alapján számítják ki, és a piac alakulásához igazítják. Amint az árak csökkenni kezdenek, a jövedéki adókedvezmény mértéke is automatikusan mérséklődik. Az internet és a közösségi média nem jogmentes tér. Aki másokat lejárat, becsületükben sért, személyes adataikat teszi közzé vagy megfenyeget, annak számolnia kell a jogi következményekkel. Az eset súlyosságától függően polgári per, diszkrimináció ellenes eljárás vagy akár büntető eljárás is indulhat. A bíróságok és a hatóságok gyakorlata egyértelművé tette, az interneten elkövetett jogsértések miatt ugyanúgy felelősségre vonható valaki, mint a mindennapi életben az emberek közötti kapcsolatokban. A jogi fellépés módja ugyanakkor attól függ, milyen tartalomról van szó és az milyen jogot sért. A legsúlyosabb esetek azok, amikor egy bejegyzés vagy hozzászólás már nem egyszerűen sértő, hanem bűncselekményt valósíthat meg. Ilyen a fenyegetés és a zsarolás, valamint erőszakos cselekmény elkövetésére való buzdítás.
11: Plusz FM időjárás jelentés.
13: Változik, hogy lesz ma az ég volt, délelőtt napos, délutára viszont beborulhat, de a felhűsebb időszakokban sem kell esőre számítani. Jelenleg 22 fok környékén van a hőmérséklet, napi maximumként pedig akár 33 fok fölött is mérhetünk majd a délután folyamán. Enyhe légmozgás mellett is gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
9: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takar kormányboltok támogatták.
11: Plusz FM. Közlekedési információk.
13: Ha arra visz az utatok, vegyétek figyelembe, hogy augusztus 24-ig forgalomkorlátozás lesz érvényben a december 1 téren, az Independence és a Mihály Viteázul utcák közötti szakaszon. A munkálatok idején tilos balra kanyarodni a Mihály Viteázul utcára, a gépjárművezetőknek egyenesen az Independence utca irányába kell tovább haladniuk, követve a helyszínen kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket. Szóval jó utat és kitartást mindenkinek!
11: És most vissza a zenéhez!
13: Vissza bizony, méghozzá Alex Warren vadű dalával érkezik tőle a Passenger.
11: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon! Ez a

8 óra 41 perckor kívánok, könnyű napot minden Várdinak, én Hosszú Sanyi vagyok, ti pedig a nyáriasított délelőtti pluszt hallgatjátok, és ha már hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Ehhez adok most elérhetőségeket, telefonszámunk 0353 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy a Messengeren keresztül is tudtak nekem üzenni, és van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Hát az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. Érdekelne is, hogy szerintetek mi ennek az oka. Egész adás alatt várom, hogy eláruljátok nekem a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon keresztül is véleményt nyilváníthattok, cserébe pedig

0: nagyváradi hűségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

Jöjjön reggelt Nagyvára, de ez itt még mindig a vakációs délelőtti plusz a mikrofonnál egészen 10 óráig hosszú Sanyival, aki ma arra kíváncsi, hogy szerintetek mi annak az oka, hogy az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. Nagy Norbert azt írja, valószínűleg a nagyon magas életszínvonalnak lehet ezt betudni, aztán Szűcs Sándor is kommentelt ezt a változást, az ingatlan és megélhetési árak növekedése, valamint a népesség előregedése együttesen okozhatja. Valamint Dalos Aranka is írt, nem szeretik a kötöttséget a mai felnőtt korúak, mert ők még mindig gyerekek maradtak. Amíg él a szülő, addig mindene megvan, akkor meg ha unoka lesz, akkor kiesik az aranykosárról is, ezt nem akarják. Aztán Talódi Zsuzsa is kommentelt, hát sajnos elég bizonytalan világban élünk, ezelőtt 20-30 évvel is nehéz volt, de most azt hiszem még nehezebb. Kicsik a jövedelmek, bizonytalanok a munkahelyek, drágák a lakások, nehéz a megélhetés is, egyre kevesebb fiatal házasodik, alakít családot, vállal gyereket a bizonytalanság miatt. Aztán Kollár Tímea is írt, a nehéz élet miatt kicsi fizú, drága lakások is, minden drága. Ezúton szeretnék boldog szülinapot kívánni a kisfiamnak, Kevinnek. Ma tölti a 10 évet, istenértesen sokáig drága gyermekem, és nagyon-nagyon szeretünk téged. Boldog gyerekkort kíván neked mami, apa és Bence, és hát mi is természetesen a Plusz FM teljes stábja. Istenértesen kedves Kevin, a most érkező Superstar Jemaila előadásában szóljon elsősorban neked, és persze a hozzászólásokért is.

0: Ez itt a nyárjasító délelőtti plusz, szép napot és jó rádiózás nektek. 9 óra van hamarosan, úgyhogy meg is érkezett a város, az ország és a nagyvilág híreivel Ábrahám Miki, akitől ezúttal megtudhatjuk, hogy hány százalékkal csökkentették a gázolaj jövedéki adóját, utána pedig az adás utolsó óráját Rácz Gergő dalával indítjuk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slimi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 19-ig az 500 g-os Don Café Selected őrölt kávéára 29,99 bani, valamint 6 doboz Neumart világos sörára mindössze 15,49 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta. Szupeko.
4: A következő járra meg lesz a csípe.
5: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: Nyári akció a Jani Kaucsuknál. Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
6: Jani Kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
7: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
5: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10,99 banért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31,99 banért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. Átmenetileg 20%-kal csökkentették a gázolaj jövedéki adóját. A szabályozás augusztus 31-ig érvényes. A kommenteknek ára lehet, bírósági ügyé válhat az online gyalázkodás. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. A tejipari átállás komoly beruházásokat igényelhet, miközben az uniós szabályozás célja a csomagolási hulladék és a fölösleges anyagfelhasználás visszaszorítása. Statisztikák szerint a csomagolások az Európai Unióban keletkező hulladék legnagyobb forrását jelentik. Az uniós szabályozás szerint a tárolás

0: 50 literes tankolásnál körülbelül 34 lej. A költség teherenyhülése a fuvarozóknál egy kis teherautó esetében évente nagyjából 2443 lej. Egy 40 tonnás kamionnál pedig akár évi 23750 lej is lehet. A kedvezmény mértékét objektív mutatók alapján számítják ki, és a piac alakulásához igazítják. Amint az árak csökkenni kezdenek, a jövedéki adó kedvezmény mértéke is automatikusan mérséklődik. Az internet és a közösségi média nem jogmentes tér. Aki másokat lejárat, becsületükben sért, személyes adataikat teszi közzé vagy megfenyeget, annak számolnia kell a jogi következményekkel. Az eset súlyosságától függően polgári per, diszkrimináció ellenes eljárás vagy akár büntető eljárás is indulhat. A bíróságok és a hatóságok gyakorlata egyértelművé tette. Az interneten elkövetett jogsértések miatt ugyanúgy felelősségre vonható valaki, mint a mindennapi életben az emberek közötti kapcsolatokban. A jogi fellépés módja ugyanakkor attól függ, milyen tartalomról van szó, és az milyen jogot sért. A legsúlyosabb esetek azok, amikor egy bejegyzés vagy hozzászólás már nem egyszerűen sértő, hanem bűncselekményt valósíthat meg. Ilyen a fenyegetés és a zsarolás, valamint erőszakos cselekmény elkövetésére való buzdítás.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Változékony lesz ma az égbolt, délelőtt napos, délutára viszont beborulhat, de a felhősebb időszakokban sem kell esőre számítani. Jelenleg 24 fok környékén van a hőmérséklet, napi maximumként pedig akár 33 fok fölött is mérhetünk majd. Enyhe légmozgás mellett és gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányból támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy lezárták a Stefáncsel-Mári sugárút, Berzi és Szföntül-Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsel-Mári sugárút és a Szföntül-Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lákú-Rossú utcáról balra is ki lehet most kanyarodni a Stefáncsel-Mári sugárútra. Jó utat mindenkinek!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Bizony, ezekkel folytatódik a vakációs délelőtti plusz. Hello Nagyvárad, gyönyörű napot nektek, a mikrofonnál Hosszú Sanyi. És hát vágjunk is akkor bele az adás utolsó órájába, továbbra is a legjobb zenékkel, melyek közül most a Valami érkezik, Rácz Gergő tavalyi dala.
1: Slágerek, magyar kedvencek,

Hello mindenkinek, 9 óra 10 perckor, az itt még mindig a nyáriasító délelőtti plusz városunk egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol nem csak a legjobb zenéket kapjátok, hanem a legjobb nyári programokat is. Például a Nagyváradi Állami Filharmónia ezen a nyáron is különleges helyszínekre viszi a zenét. Az Initio elnevezésű koncert sorozattal szabadtéri hangversenyek és kamarakoncertek várják a közönséget a város legszebb pontjain augusztus 10-e és szeptember 4-e között. A szimfonikus rocktól és a popzenétől kezdve a latin dallamokon, a klezmeren és a filmzenéken át egészen a klasszikus hangzásig terjed a programkínálat. A leginkább bárt események közé tartozik a Smoke on Water című koncert, amelyet augusztus 18-án, azaz holnap rendeznek meg a Sebeskörös Parti Amfiteátrumban. A közönség kamarazenei feldolgozásban hallhat olyan legendás slágereket, mint a Deep Purple Smoke on the Water, az AC/DC Back in Black, a Nirvana Smells Like Teen Spirit, a Guns N' Roses Sweet Child O' Mine, valamint a Queen és az Abba ismert dalai, úgyhogy jó szórakozást hozzá, és persze mi is gondoskodunk a szórakoztatásról a következő Hold Me in the Dark című slágerrel, Miles Smith előadásában.

Üdv mindenkinek, ez itt a nyári esidó délelőtti plusz 20-os ennyival, a 89,6-on a plusz FM.ro oldalon is, persze az okos telefonos plusz FM-es appon, de teljesen mindegy, hogy hol hallgattok, mindenhol ugyanazokat a titeket érintő infokat kapjátok. Például, hogy befejeződtek a Torzó Sándor utca környékén kialakított parkoló munkálatai, tájékoztat közleményében a nagyváradi polgármesteri hivatal. A munkálatok során 80 parkoló helyet hoztak létre, valamint a hozzájuk tartozó bekötő utakat és járdákat is kialakították. Elkészült ugyanakkor a csapadékvíz elvezető rendszer is. A beruházás még nem fejeződött azért be teljesen, a következő időszakban folytatják a zöldövezetek kialakítását, valamint elkészítik az öntözőrendszer működéséhez szükséges vízvezeték hálózati csatlakozást, áll a közleményben. A parkolót keleti részén kiszélesítették a meglévő járdát, a terület körül pedig új 1,2 méter széles járdákat alakítottak ki, amelyeket összekötöttek a Túrzó Sándor utcán már meglévő gyalogos infrastruktúrával. A parkolót végén egy megfordulásra alkalmas területet is kialakítottak, még ki kell viszont alakítani a zöldövezeteket, és el kell készíteni ugye az öntözéshez szükséges vízcsatlakozást, úgyhogy addig is amondó vagyok, hogy hallgassuk együtt a legnagyobb

0: emberek, ez itt a vakációs délelőtti plusz plusz FM-en, amely a PC Party Pál is hangja az éterben. Fél tíz lesz hamarosan, ami azt jelenti, hogy jönnek a plusz FM hírei Ábrahám Mikitől, aki ezúttal beszél majd nekünk arról is, hogy milyen következményei lehetnek az online gyalászkodásnak.
1: Itt a plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Az élet halad, a biztonság tartson vele! Autó, otthon, utazás vagy vállalkozás. RCA, kaszkó, lakás, utas, CMR és mezőgazdasági biztosítás. Nálam gyorsan és egyszerűen elintézheted. Leasing, hitelre finanszírozás vagy rovinjet a matrica? Ebben is segítek. Keresd Hegyközkovácsiban a falu végén jobb oldalt a 38-as szám alatt, a zöldséges gyümölcsös mellett, vagy hívj a 0757 793 050-es telefonszámon. Kevin Assigurer, 2 perc az ajánlat, és már is egy gonddal kevesebb.
3: Hello, hello, ki van vonalban?
4: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor portörölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringszilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved az új receptek kipróbálása, a Dedebánba most az 5 literes Paxton forró levegő sütő csak 169, valamint az 5 szintes 350 wattos Paxton asszalógép csak 159 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
7: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt. Lakokos,
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
8: Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. Átmenetileg 20%-kal csökkentették a gázolaj jövedéki adóját. A szabályozás augusztus 31-ig érvényes. A kommenteknek ára lehet, bírósági ügyé válhat az online gyalászkodás. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. A tejipari átállás komoly beruházásokat igényelhet. Miközben az uniós szabályozás célja a csomagolási hulladék és a fölösleges anyagfelhasználás visszaszorítása. Statisztikák szerint a csomagolások az Európai Unióban keletkező hulladék legnagyobb forrását jelentik. Az uniós szabályozás szerint a tároló edényeket és egyéb csomagolásokat úgy kell megtervezni, hogy kizárólag a termékvédelmihez szükséges mennyiségű anyagot használják fel. Mellőzve azokat a fölösleges elemeket, amelyek indokolatlanul növelik annak térfogatát vagy tömegét. Ezért párhuzamosan minden forgalomba kerülő csomagolásnak meg kell felelnie az újrafeldolgozhatóságra vonatkozó uniós követelményeknek. Válaszol a nemzetközi jegyzésárak és a töltőállomásokon tapasztalható árak drasztikus emelkedésére. Átmenetileg 20%-kal csökkentették a gázolaj jövedéki adóját. A szabályozás augusztus 31-ig érvényes. A sofőröknek ez literenként 68 bani megtakarítást jelent, ami egy 50 literes tankolásnál körülbelül 34 lej. A költség teherenyhülése a fuvarozóknál egy kis teherautó esetében évente nagyjából 2443 lej. Egy 40 tonnás kamionnál pedig akár évi 23750 lej is lehet. A kedvezmény mértékét objektív mutatók alapján számítják ki, és a piac alakulásához igazítják. Amint az árak csökkenni kezdenek, a jövedéki adókedvezmény mértéke is automatikusan mérséklődik. Az internet és a közösségi média nem jogmentes tér. Aki másokat lejárat, becsületükben sért, személyes adataikat teszi közzé vagy megfenyeget, annak számolnia kell a jogi következményekkel. Az eset súlyosságától függően polgári per, diszkrimináció ellenes eljárás vagy akár büntető eljárás is indulhat. A bíróságok és a hatóságok gyakorlata egyértelművé tette. Az interneten elkövetett jogsértések miatt ugyanúgy felelősségre vonható valaki, mint a mindennapi életben az emberek közötti kapcsolatokban. A jogi fellépés módja ugyanakkor attól függ, milyen tartalomról van szó, és az milyen jogot sért. A legsúlyosabb esetek azok, amikor egy bejegyzés vagy hozzászólás már nem egyszerűen sértő, hanem bűncselekményt valósíthat meg. Ilyen a fenyegetés és a zsarolás, valamint erőszakos cselekmény elkövetésére való buzdítás.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Változékony lesz ma az égbolt, délelőtt napos, délutára viszont beborulhat, de a felhősebb időszakokban sem kell esőre számítani. Jelenleg 24 fok környékén van a hőmérséklet, napi maximumként pedig akár 33 fok fölött is mérhetünk majd. Enyhe légmozgás mellett és gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányból támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Továbbra is a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyveradi vízművek a Stefáncsén-Mári sugárúton a Mélkovolúj utca térségében, ezért a Füstös híd irányából a Transzilvánia utca felé forgalomkorlátozásokra kell számítani egészen október 10-ig, illetve ez idő alatt sajnos a parkolás sem lesz ott lehetséges, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arra lenne dolgotok. Jó utat és sok türelmet!
2: És most vissza a zenéhez!
0: Mégpedig Teddy Swims újdonságával érkezett tőle a Mr. Know-It-All.
2: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó! Ez a

9 óra 40 perckor kívánok, könnyű napot minden Váradinak, én Hosszú Sanyi vagyok, és ez itt a nyelviasító délelőtti plusz, ahol a héten csak engem fogtok így reggelente hallani, mert Mária jól megérdemelt szabadságát tölti. Persze nyugodtan kereshettek, telefonszámunk 0353 1917 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk 0734 1917 22 22, ezek bármelyikén elértek bennünket, és jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, plusz FM nagyváratként, úgyhogy a Messengeren keresztül is tudtok nekem üzenni, és van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is, úgyhogy hajrá, hajrá, tegyétek is azt meg! Ma egy olyan témában, miszerint az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. Érdekelne is, hogy szerintetek mi ennek az oka? Várom a hozzászólásokat, cserébe pedig hozom a

Hallihó Nagyvárad, ez itt még mindig a délelőtti plusz a mikrofonnal egy olyan 10-15 percig hosszú Sanyival, aki ma arra volt kíváncsi, hogy szerintetek mi annak az oka, hogy az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. Lucia Marin azt írja, sokan nem adják fel a kényelmeset, mások képtelenek felelősséget vállalni valakiért, és még sokáig sorolható. Aztán Dól Magdi is kommentelt, nincs biztos jövőkép, nincs még a jelenbe se biztonság. Érthetjük ezt bárhogy anyagi és biztonság területén is, akkor meg minek? Egy plusz aggódás az életükbe? Más volt vég, az biztos, de remény az volt, hogy jobb lesz. Ma már az sincs. Bármennyit tanulnak a fiatalok, még akkor se. Valahol meg is lehet érteni, de nem mindenki jut el egészségben később egy gyermekvállaláshoz. Ez is a taposómalom miatt van. Akkor inkább majmolják a sztárokat, ha lehet. Szórakoznak, röpködnek ide-oda, ha van rávaló, nem akarnak felelősséget egy felelőtlen világba. Aztán Kocsis Olivér Géza is írt, mert nem akar gyereket sokáig a karrier miatt, aztán már vagy késő, vagy jó neki így. Esetleg nincs egy olyan stabil kapcsolata, vagy a párja nem akar, esetleg elváltak, és már van valahol gyerek. Aztán Krasznai Janikó is kommentelt, van, aki átgondolja, és inkább nem akar, de sok nő kényelmes, inkább utazgat, nem szeretné, ha a teste megváltozna, és inkább nem vállal gyereket, pedig megengedhetné az anyagi helyzete. Aztán Sitting Bull is kommentelt, minél nagyobb a luxus, annál inkább a jó élet a cél, senki sem akar problémát, akár 40 éves korig ugyanúgy élnek egyre többen, mint 20 évesen, játszanak, buliznak, jól élnek. A másik probléma, hogy az utóbbi 50 évben az aktív spermiumok száma feleződött, ugyanúgy a nők is gondban vannak, érvényes ez a fejlett művilágban, a természeti népek egészségesek szaporodás szempontjából. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszontzásul most.

0: Na, eddig tartott ma az összevont reggeli és délelőtti plusz, de most is csak én köszönök el cirka 20 órára a Plusz FM-en, ugyanúgy zajlik tovább az élet, jönnek a jobbnál jobb zenék, aztán mivel Keserű Tomi szabadságon van, ezért Sláger Plusz ma nem lesz, úgyhogy ahelyett is a legnagyobb slágereket fogjátok tudni hallgatni, de persze lesz zenevonat este 8-tól, én pedig akkor nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok az elmúlt 4 órában, holnap természetesen megint a reggeli plusszal indítok, szokás szerint 6 órától, úgyhogy tartsatok velem kedden is, de addig is kitartál, szép napot és jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: Bulizni vágyunk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
6: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46,99-ért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9,99-ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Több mint 8200 állást hirdetett a hazai magánegészségügy, miközben az állami rendszer továbbra is munkaerőhiánnyal küzd. Jelentősen megdrágultak a lakások Nagyváradon. Az új építésű ingatlanok átlagos kínálati ára júliusban már meghaladta a 2000 eurót négyzetméterenként. Egyre többen halasztják őszre a nyaralást. Olcsóbb és kellemesebb is lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több mint 8200 állást hirdetett a hazai magánegészségügy, miközben az állami rendszer továbbra is munkaerőhiánnyal küzd. A magánklinikák munkaerőfelvétele az EuroStop listáján a 12. helyre helyezi az egészségügyi ágazatot a legaktívabb munkaadók között. A külföldi állásajánlatoknál viszont az 5. helyre ugrik. Romániában leginkább általános ápolókra és fizioterápiás asszisztensekre van szükség. Emellett bőrgyógyászokra, kardiológusokra, diabetológusokra, háziorvosokra és belgyógyászakorvosokra is nagy a kereslet. A szálláshelyek összehasonlító platform adatai szerint egy magánszektorban dolgozó ápoló nettó átlagbére havi körülbelül 6000 lei, egy orvosé pedig 12000 lei. Az állami egészségügyi intézmények idén mintegy 1600 új állást hirdettek meg orvosok, ápolók és kisegítő személyzet számára. A kormány emellett jóvá hagyott egy memorandumot, amely több mint 6800 állami egészségügyi

0: elmaradnak Kolozsvár szintjétől. Kolozsváron júliusban az új és régi lakások együttes átlagára 3298 euró volt négyzetméterenként. Egyre többen halasztják szeptemberre vagy októberre a hosszabb nyaralást. Az elmúlt két évben jelentősen megnőtt azok száma, akik a főszezon helyett az utószezonban vakációznak. A döntés mögött egyszerű okok állnak. Ősszel elviselhetőbb a hőmérséklet, miközben az árak is jelentősen alacsonyabbak. A földközi tenger térségében például szeptemberben és októberben még kellemes idő várja a turistákat, miközben a nyári zsúfoltság is elkerülhető. Görögország, Olaszország, Spanyolország és Törökország azok közé a célpontok közé tartozik, amelyeket a szakemberek egyre inkább az őszi hónapokra ajánlanak. Országban például október elején akár 30%-kal is csökkenhetnek az árak. Egy görög szigeten így már körülbelül 600 euróból is eltölthetünk egy hetet.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a kikapcsolódás, a Dedemánban most a két darabos dohányzóasztal szett csak 89, valamint ami a fix fotel csak 259 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. Átmenetileg 20%-kal csökkentették a gázolaj jövedéki adóját. A szabályozás augusztus 31-ig érvényes. A kommenteknek ára lehet, bírósági ügyé válhat az online gyalázkodás. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. A tejipari átállás komoly beruházásokat igényelhet, miközben az uniós szabályozás célja a csomagolási hulladék és a fölösleges anyagfelhasználás visszaszorítása. Statisztikák szerint a csomagolások az Európai Unióban keletkező hulladék legnagyobb forrását jelentik. Az uniós szabályozás szerint a tárolóedényeket és egyéb csomagolásokat úgy kell megtervezni, hogy kizárólag a termékvédelmihez szükséges mennyiségű anyagot használják fel. Mellőzve azokat a fölösleges elemeket, amelyek indokolatlanul növelik annak térfogatát vagy tömegét. Ezzel párhuzamosan minden forgalomba kerülő csomagolásnak meg kell felelnie az újrafeldolgozhatóságra vonatkozó uniós követelményeknek. Válaszul a nemzetközi jegyzésárak és a töltőállomásokon tapasztalható árak drasztikus emelkedésére, átmenetileg 20%-kal csökkentették a gázolaj jövedéki adóját. A szabályozás augusztus 31-ig érvényes. A sofőröknek ez literenként 68 bani megtakarítást jelent, ami egy 50 literes tankolásnál körülbelül 34 lej. A költség teherenyhülése a fuvarozóknál egy kis teherautó esetében évente nagyjából 2443 lej. Egy 40 tonnás kamionnál pedig akár évi 23750 lej is lehet. A kedvezmény mértékét objektív mutatók alapján számítják ki, és a piac alakulásához igazítják. Amint az árak csökkenni kezdenek, a jövedéki adókedvezmény mértéke is automatikusan mérséklődik. Az internet és a közösségi média nem jogmentes tér. Aki másokat lejárat, becsületükben sért, személyes adataikat teszi közzé vagy megfenyeget, annak számolnia kell a jogi következményekkel. Az eset súlyosságától függően polgári per, diszkrimináció ellenes eljárás vagy akár büntető eljárás is indulhat. A bíróságok és a hatóságok gyakorlata egyértelművé tette, az interneten elkövetett jogsértések miatt ugyanúgy felelősségre vonható valaki, mint a mindennapi életben az emberek közötti kapcsolatokban. A jogi fellépés módja ugyanakkor attól függ, milyen tartalomról van szó, és az milyen jogot sért. A legsúlyosabb esetek azok, amikor egy bejegyzés vagy hozzászólás már nem egyszerűen sértő, hanem bűncselekményt valósíthat meg. Ilyen a fenyegetés és a zsarolás, valamint erőszakos cselekmény elkövetésére való buzdítás.
3: És most vissza a zenéhez!
1: Slágerek!
3: Magyar kedvencek Nagyváradon!
1: Ez a Plusz FM!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: hazánk. Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: Black Friday a Brikónál. Most 25%-os kedvezménnyel a Hopper beltéri és kültéri padló sempeára négyzetméterenként mindössze 39 lej, valamint 25%-os kedvezménnyel a Silion 8 mm vastagságú strapabíró laminált padlóára négyzetméterenként csak 34 lej 54 bani. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Több mint 8200 állást hirdetett a hazai magánegészségügy, miközben az állami rendszer továbbra is munkaerőhiánnyal küzd. Hivatalosan is megnyitották a forgalmat Nagyvárad körgyűrűjén, a Váradot Félix-fürdővel összekötő vasútvonal kereszteződésénél épült közúti felüljárón. Miközben a bankok és a nemzetközi sajtó Spanyolországot Európa gazdasági mozdonyaként ünneplik, az ott dolgozó román állampolgárok tömegesen hagyják el az országot. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több mint 8200 állást hirdetett a hazai magánegészségügy, miközben az állami rendszer továbbra is munkaerőhiánnyal küzd. A magánklinikák munkaerőfelvétele az Eurostop listáján a 12. helyre helyezi az egészségügyi ágazatot a legaktívabb munkaadók között. A külföldi állásajánlatoknál viszont az 5. helyre ugrik. Romániában leginkább általános ápolókra és fizioterápiás asszisztensekre van szükség. Emellett bőrgyógyászokra, kardiológusokra, diabetológusokra, háziorvosokra és belgyógyászakorvosokra is nagy a kereslet. A Szalárió Bér Összehasonlító Platform adatai szerint egy magánszektorban dolgozó ápoló nettó átlagbére havi körülbelül 6000 lei, egy orvosé pedig 12000 lei. Az állami egészségügyi intézmények idén mintegy 1600 új állást hirdettek meg orvosok, ápolók és kisegítő személyzet számára. A kormány emellett jóvá hagyott egy memorandumot, amely több mint 6800 állami egészségügyi állásai feloltását teszi lehetővé. A felvételek azonban az adminisztratív eljárások miatt csak egy hónap múlva indulhatnak el. Hivatalosan is megnyitották a forgalmat Nagyvárad körgyűrűjén, a Váradot Félix-fürdővel összekötő vasútvonal kereszteződésénél épült közúti felüljárón. Az elmúlt napokban a forgalom részlegesen munkaterületi körülmények között zajlott. Ez a 4. elkészült közúti felüljáró abból a 8-ból, amelyet a Bihar megyei tanács a megye legforgalmasabb kereszteződéseiben épít. Az új felüljáró 4 sávos, irányonként 2 sávval, teljes hossza pedig 810 méter. A megye önkormányzata a Nagyvárad Félix-fürdő vasútvonalat is felújítja, és olyan járműveket vásárol, amelyek a Nagyváradi Metropolis Övezet vasúthálózatán és a Nagyváradi Villamos hálózaton egyaránt közlekedhetnek. Miközben a bankok és a nemzetközi sajtó Spanyolországot Európa gazdasági mozdonyaként ünneplik, az ott dolgozó román állampolgárok tömegesen hagyják el az országot. Ennek nem a munkahelyhiány az oka, hanem az életminőség romlása. Van munka, csak nincs hol lakni. Összegzik a helyzetet a Spanyolországban próbál

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: keres Hegyközkovácsiban a falu végén jobb oldalt a 38-as szám alatt, a zöldséges gyümölcsös mellett, vagy hívj a 0757 793 050-es telefonszámon. Kevin Asigurer.
1: Bulizni vágyunk, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest.
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád.
1: A sztár fellépők

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Black Friday a Brikónál. Most 20%-os kedvezménnyel a Calore 12 kW-os átfolyós gázüzemű vízmelegítő ára mindössze 549 lej, valamint a 80 literes Tesi elektromos boiler ára csak 499 lej. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon. Ez a Plusz

0: Itt a Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved az új receptek kipróbálása, a Dedebánba most az 5 literes Paxton forró levegő sütő csak 169, valamint az 5 szintes 350 wattos Paxton asszalógép csak 159 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
3: Több mint 8200 állást hirdetett a hazai magánegészségügy, miközben az állami rendszer továbbra is munkaerőhiánnyal küzd. Hivatalosan is megnyitották a forgalmat Nagyvárad körgyűrűjén, a Váradot Félixfürdővel összekötő vasútvonal kereszteződésénél épült közúti felüljárón. Miközben a bankok és a nemzetközi sajtó Spanyolországot Európa gazdasági mozdonyaként ünneplik, az ott dolgozó román állampolgárok tömegesen hagyják el az országot. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Több mint 8200 állást hirdetett a hazai magánegészségügy, miközben az állami rendszer továbbra is munkaerőhiánnyal küzd. A magánklinikák munkaerőfelvétele az Eurostop listáján a 12. helyre helyezi az egészségügyi ágazatot a legaktívabb munkaadók között. A külföldi állásajánlatoknál viszont az 5. helyre ugrik. Romániában leginkább általános ápolókra és fizioterápiás asszisztensekre van szükség. Emellett bőrgyógyászokra, kardiológusokra, diabetológusokra, háziorvosokra és belgyógyászakorvosokra is nagy a kereslet. A szálláshelyi összehasonlító platform adatai szerint egy magánszektorban dolgozó ápoló nettó átlagbére havi körülbelül 6000 lei, egy orvosé pedig 12000 lei. Az állami egészségügyi intézmények idén mintegy 1600 új állást hirdettek meg orvosok, ápolók és kisegítő személyzet számára. A kormány emellett jóváhagyott egy memorandumot, amely több mint 6800 állami egészségügyi állásai feloltását teszi lehetővé. A felvételek azonban az adminisztratív eljárások miatt csak egy hónap múlva indulhatnak el. Hivatalosan is megnyitották a forgalmat Nagyvárad körgyűrűjén, a Váradot Félixfürdővel összekötő vasútvonal kereszteződésénél épült közúti felüljárón. Az elmúlt napokban a forgalom részlegesen munkaterületi körülmények között zajlott. Ez a 4. elkészült közúti felüljáró abból a 8-ból, amelyet a Bihar megyei tanács a megye legforgalmasabb kereszteződéseiben épít. Az új felüljáró 4 sávos, irányonként 2 sávval, teljes hossza pedig 810 méter. A megye önkormányzata a Nagyvárad Félixfürdő vasútvonalat is felújítja, és olyan járműveket vásárol, amelyek a Nagyváradi Metropolis övezet vasúthálózatán és a Nagyváradi villamos hálózaton egyaránt közlekedhetnek. Miközben a bankok és a nemzetközi sajtó Spanyolországot Európa gazdasági mozdonyaként ünneplik, az ott dolgozó

0: elfogadják a gyengébb munkakörülményeket is. A román állampolgárok viszont már uniós polgárként nem kényszerülnek ilyen kompromisszumokra.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: itt a Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszare. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszare.shop.ro-ra további információkért. Társadalmi célú hirdetés.
1: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

0: Plus FM.
1: Get raw with the fever on the dance floor.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a csont nélküli Contim sertésszom kilogrammonként 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
1: Black Friday a Brikónál. Most 40%-os kedvezménnyel az egyfürtös orchidea ára mindössze 16 lei 50 bani, valamint akár 50%-os kedvezménnyel a teljes napelemes lámpa kínálatra. Ráadásul 40%-os kedvezménnyel a Verve tömlőtartó szettára tömlővel együtt csak 59 lei. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Több mint 8200 állást hirdetett a hazai magánegészségügy, miközben az állami rendszer továbbra is munkaerőhiánnyal küzd. Hivatalosan is megnyitották a forgalmat Nagyvárad körgyűrűjén, a Váradot Félix-fürdővel összekötő vasútvonal kereszteződésénél épült közúti felüljárón. Miközben a bankok és a nemzetközi sajtó Spanyolországot Európa gazdasági mozdonyaként ünneplik, az ott dolgozó román állampolgárok tömegesen hagyják el az országot. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több mint 8200 állást hirdetett a hazai magánegészségügy, miközben az állami rendszer továbbra is munkaerőhiánnyal küzd. A magánklinikák munkaerőfelvétele az EuroStop listáján a 12. helyre helyezi az egészségügyi ágazatot a legaktívabb munkaadók között. A külföldi állásajánlatoknál viszont az 5. helyre ugrik. Romániában leginkább általános ápolókra és fizioterápiás asszisztensekre van szükség. Emellett bőrgyógyászokra, kardiológusokra, diabetológusokra, háziorvosokra és belgyógyászakorvosokra is nagy a kereslet. A szenárióbér összehasonlító platform adatai szerint egy magánszektorban dolgozó ápoló nettó átlagbére havi körülbelül 6000 lei, egy orvosi pedig 12000 lei. Az állami egészségügyi intézmények idén mintegy 1600 új állást hirdettek meg orvosok, ápolók és kisegítő személyzet számára. A kormány emellett jóvá hagyott egy memorandumot, amely több mint 6800 állami egészségügyi állásai feloltását teszi lehetővé. A felvételek azonban az adminisztratív eljárások miatt csak egy hónap múlva indulhatnak el. Hivatalosan is megnyitották a forgalmat Nagyvárad körgyűrűjén, a Váradot Félix-fürdővel összekötő vasútvonal kereszteződésénél épült közúti felüljárón. Az elmúlt napokban a forgalom részlegesen munkaterületi körülmények között zajlott. Ez a 4. elkészült közúti felüljáró abból a 8-ból, amelyet a Bihar megyei tanács a megye legforgalmasabb kereszteződéseiben épít. Az új felüljáró 4 sávos, irányonként 2 sávval, teljes hossza pedig 810 méter. A megye önkormányzata a Nagyvárad Félix-fürdő vasútvonalat is felújítja, és olyan járműveket vásárol, amelyek a Nagyváradi Metropoli Szövezet vasúthálózatán és a Nagyváradi Villamos hálózaton egyaránt közlekedhetnek. Miközben a bankok és a nemzetközi sajtó Spanyolországot Európa gazdasági mozdonyaként ünneplik, az ott dolgozó román állampolgárok tömegesen hagyják el az országot. Ennek nem a munkahely hiány az oka, hanem az életminőség romlása. Van munka, csak nincs hol lakni. Összegzik a helyzetet a Spanyolországban próbálkozó romániai családok. Miközben a 2000-es évek elején az építőipari fellendülés bőkezű fizetéseket kínált, ma a turizmus és a szolgáltatások, a spanyol gazdaság új motorjai alig fedezik a borsos bérleti díjakat. Sok családot idegenek kell való lakás megosztásra kényszerítve. Miközben a román, az ukrán és a bolgár állampolgárok sorra távoznak, helyüket a kolumbiai, venezuelai, perui és marokkói bevándorlók veszik át, akik szegényebb régiókból érkezve elfogadják a gyengébb munkakörülményeket is. A román állampolgárok viszont már uniós polgárként nem kényszerülnek ilyen kompromisszumokra.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Támadnak az alacsony árak az Atakban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10,99 ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31,99 ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atak, le az árakkal!
2: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39,99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7,99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
3: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több mint 8200 állást hirdetett a hazai magánegészségügy, miközben az állami rendszer továbbra is munkaerőhiánnyal küzd. Jelentősen megdrágultak a lakások Nagyváradon. Az új építésű ingatlanok átlagos kínálati ára júliusban már meghaladta a 2000 eurót négyzetméterenként. Egyre többen halasztják őszre a nyaralást. Olcsóbb és kellemesebb is lehet. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több mint 8200 állást hirdetett a hazai magánegészségügy, miközben az állami rendszer továbbra is munkaerőhiánnyal küzd. A magánklinikák munkaerőfelvétele az EuroStop listáján a 12. helyre helyezi az egészségügyi ágazatot a legaktívabb munkaadók között. A külföldi állásajánlatoknál viszont az 5. helyre ugrik. Romániában leginkább általános ápolókra és fizioterápiás asszisztensekre van szükség. Emellett bőrgyógyászokra, kardiológusokra, diabetológusokra, háziorvosokra és belgyógyászakorvosokra is nagy a kereslet. A Szalárió-bér összehasonlító platform adatai szerint egy magánszektorban dolgozó ápoló nettó átlagbére havi körülbelül 6000 lei, egy orvosé pedig 12000 lei. Az állami egészségügyi intézmények idén mintegy 1600 új állást hirdettek meg orvosok, ápolók és kisegítő személyzet számára. A kormány emellett jóvá hagyott egy memorandumot, amely több mint 6800 állami egészségügyi állásai feloltását teszi lehetővé. A felvételek azonban az adminisztratív eljárások miatt csak egy hónap múlva indulhatnak el. Jelentősen megdrágultak a lakások Nagyváradon. Az új építésű ingatlanok átlagos kínálati ára júliusban már meghaladta a 2000 eurót négyzetméterenként. A Storia ingatlan hirdetési platform elemzése szerint az új lakásokért átlagosan 2027 eurót kértek négyzetméterenként, ami 10%-os emelkedést jelent a tavalyi év júliusához képest. Nem csak az új építésű, hanem a régi tömbház lakások is megdrágultak. Utóbbiak átlagos kínálati ára 1888 euró volt négyzetméterenként, 8%-kal több, mint egy évvel korábban. Az új lakások árának 10%-os éves növekedése országos összehasonlításban is jelentős. A nagyváradi árak ugyanakkor továbbra is jóval elmaradnak Kolozsvár szintjétől. Kolozsváron júliusban az új és régi lakások együttes átlagára 3298 euró volt négyzetméterenként. Egyre többen halasztják szeptemberre vagy októberre a hosszabb nyaralást. Az elmúlt két évben jelentősen megnőtt azok száma, akik a főszezon helyett az utószezonban vakációznak. A döntés mögött egyszerű okok állnak. Ősszel elviselhetőbb a hőmérséklet, miközben az árak is jelentősen alacsonyabbak. A földközi tenger térségében például szeptemberben és októberben még kellemes idő várja a turistákat, miközben a nyári zsúfoltság is elkerülhető. Görögország, Olaszország, Spanyolország és Törökország azok közé a célpontok közé tartozik, amelyeket a szakemberek egyre inkább az őszi hónapokra ajánlanak. Országban például október elején akár 30%-kal is csökkenhetnek az árak. Egy görög szigeten így már körülbelül 600 euróból is eltölthetünk egy hetet.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Bulizni vágyunk, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy buliján. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: És most vissza a zenéhez.
0: Slágerek,
2: magyar kedvencek nagyváradó.
3: Ez a Plusz FM.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. Átmenetileg 20%-kal csökkentették a gázolaj jövedéki adóját. A szabályozás augusztus 31-ig érvényes. A kommenteknek ára lehet, bírósági üggyé válhat az online gyalázkodás. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. A tejipari átállás komoly beruházásokat igényelhet, miközben az uniós szabályozás célja a csomagolási hulladék és a fölösleges anyagfelhasználás visszaszorítása. Statisztikák szerint a csomagolások az Európai Unióban keletkező hulladék legnagyobb forrását jelentik. Az uniós szabályozás szerint a tárolóedényeket és egyéb csomagolásokat úgy kell megtervezni, hogy kizárólag a termékvédelmihez szükséges mennyiségű anyagot használják fel. Mellőzve azokat a fölösleges elemeket, amelyek indokolatlanul növelik annak térfogatát vagy tömegét. Ezzel párhuzamosan minden forgalomba kerülő csomagolásnak meg kell felelnie az újrafeldolgozhatóságra vonatkozó uniós követelményeknek. Válaszul a nemzetközi jegyzésárak és a töltőállomásokon tapasztalható árak drasztikus emelkedésére, átmenetileg 20%-kal csökkentették a gázolaj jövedéki adóját. A szabályozás augusztus 31-ig érvényes. A sofőröknek ez literenként 68 bani megtakarítást jelent, ami egy 50 literes tankolásnál körülbelül 34 lei. A költség teherenyhülése a fuvarozóknál egy kis teherautó esetében évente nagyjából 2443 lei. Egy 40 tonnás kamionnál pedig akár évi 23750 lei is lehet. A kedvezmény mértékét objektív mutatók alapján számítják ki, és a piac alakulásához igazítják. Amint az árak csökkenni kezdenek, a jövedéki adó kedvezmény mértéke is automatikusan mérséklődik. Az internet és a közösségi média nem jogmentes tér. Aki másokat lejárat, becsületükben sért, személyes adataikat teszi közzé vagy megfenyeget, annak számolnia kell a jogi következményekkel. Az eset súlyosságától függően polgári per, diszkrimináció ellenes eljárás vagy akár büntető eljárás is indulhat. A bíróságok és a hatóságok gyakorlata egyértelművé tette, az interneten elkövetett jogsértések miatt ugyanúgy felelősségre vonható valaki, mint a mindennapi életben az emberek közötti kapcsolatokban. A jogi fellépés módja ugyanakkor attól függ, milyen tartalomról van szó, és az milyen jogot sért. A legsúlyosabb esetek azok, amikor egy bejegyzés vagy hozzászólás már nem egyszerűen sértő, hanem bűncselekményt valósíthat meg. Ilyen a fenyegetés és a zsarolás, valamint erőszakos cselekmény elkövetésére való buzdítás.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
0: Az élet halad, a biztonság tartson vele. Autó, otthon, utazás vagy vállalkozás. RCA, kaszkó, lakás, utas, CMR és mezőgazdasági biztosítás. Nálam gyorsan és egyszerűen elintézheted. Leasing, hitelre finanszírozás vagy rovinjet a matrica. Ebben is segítek. Keresd Hegyközkovácsiban a falu végén jobb oldalt a 38-as szám alatt, a zöldséges gyümölcsös mellett. Vagy hívj a 0757 793 050-es telefonszámon. Kevin Assigurer. 2 perc az ajánlat, és már is egy gondol kevesebb. Hello, hello,
2: ki van vonalban? Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46,99 banért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9,99 banért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
0: És most vissza a zenéhez!
3: Slágerek!
0: Magyar kedvencek nagyváradó!
3: Ez a Plusz FM!
0: Ez a Plusz FM!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Plusz FM. Reklám. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Black Friday a Brikónál. Most 10%-os kedvezménnyel az 5 cm vastagságú Knauf ásványgyapot ára négyzetméterenként csak 6,25 bani. Valamint 10%-os kedvezménnyel a Smart fémtetőlemez ára négyzetméterenként mindössze 28,7 bani. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Több mint 8200 állást hirdetett a hazai magánegészségügy, miközben az állami rendszer továbbra is munkaerőhiánnyal küzd. Hivatalosan is megnyitották a forgalmat Nagyvárad körgyűrűjén, a Váradot Félix-fürdővel összekötő vasútvonal kereszteződésénél épült közúti felüljárón. Miközben a bankok és a nemzetközi sajtó Spanyolországot Európa gazdasági mozdonyaként ünneplik, az ott dolgozó román állampolgárok tömegesen hagyják el az országot. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Több mint 8200 állást hirdetett a hazai magánegészségügy, miközben az állami rendszer továbbra is munkaerőhiánnyal küzd. A magánklinikák munkaerőfelvétele az Eurostop listáján a 12. helyre helyezi az egészségügyi ágazatot a legaktívabb munkaadók között. A külföldi állásajánlatoknál viszont az 5. helyre ugrik. Romániában leginkább általános ápolókra és fizioterápiás asszisztensekre van szükség. Emellett bőrgyógyászokra, kardiológusokra, diabetológusokra, háziorvosokra és belgyógyászakorvosokra is nagy a kereslet. A szalárióbér összehasonlító platform adatai szerint egy magánszektorban dolgozó ápoló nettó átlagbére havi körülbelül 6000 lei, egy orvosé pedig 12000 lei. Az állami egészségügyi intézmények idén mintegy 1600 új állást hirdettek meg orvosok, ápolók és kisegítő személyzet számára. A kormány emellett jóváhagyott egy memorandumot, amely több mint 6800 állami egészségügyi állásai feloltását teszi lehetővé. A felvételek azonban az adminisztratív eljárások miatt csak egy hónap múlva indulhatnak el. Hivatalosan is megnyitották a forgalmat Nagyvárad körgyűrűjén, a Váradot Félix-fürdővel összekötő vasútvonal kereszteződésénél épült közúti felüljárón. Az elmúlt napokban a forgalom részlegesen munkaterületi körülmények között zajlott. Ez a 4. elkészült közúti felüljáró abból a 8-ból, amelyet a Bihar megyei tanács a megye legforgalmasabb kereszteződéseiben épít. Az új felüljáró 4-sávos, irányonként 2 sávval, teljes hossza pedig 810 méter. A megye önkormányzata a Nagyvárad Félix-fürdő vasútvonalat is felújítja, és olyan járműveket vásárol, amelyek a Nagyváradi Metropolis övezet vasúthálózatán és a Nagyváradi villamos hálózaton egyaránt közlekedhetnek. Miközben a bankok és a nemzetközi sajtó Spanyolországot Európa gazdasági mozdonyaként ünneplik, az ott dolgozó román állampolgárok tömegesen hagyják el az országot. Ennek nem a munkahely hiány az oka, hanem az életminőség romlása. Van munka, csak nincs hol lakni. Összegzik a helyzetet a Spanyolországban próbálkozó romániai családok. Miközben a 2000-es évek elején az építőipari fellendülés bőkezű fizetéseket kínált, ma a turizmus és a szolgáltatások, a spanyol gazdaság új motorjai alig fedezik a borsos bérleti díjakat. Sok családot idegenek kell való lakás megosztásra kényszerítve. Miközben a román, az ukrán és a bolgár állampolgárok sorra távoznak, helyüket a kolumbiai, venezuelai, perui és marokkói bevándorlók veszik át, akik szegényebb régiókból érkezve elfogadják a gyengébb munkakörülményeket is. A román állampolgárok viszont már uniós polgárként nem kényszerülnek ilyen kompromisszumokra.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carbon Ta. Autók. Szakértelem. Bizalom.
1: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Bulizni várjuk! Figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest.
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és ahogy sejtheted, szabadság vár rád.
2: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tídeni, s még sorolhatnám.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
3: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
4: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: Black Friday a Brikónál. Most 25%-os kedvezménnyel a Hopper beltéri és kültéri padló sempeára négyzetméterenként mindössze 39 lej, valamint 25%-os kedvezménnyel a Silion 8 mm vastagságú strapabíró laminált padlóára négyzetméterenként csak 34 lej 54 bani. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe.
4: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10 lej 99 banért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31 lej 99 banért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
8: És most vissza a zenéhez!
9: Slágerek,
8: magyar kedvencek nagyváradó!
9: Ez a Plusz FM!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: hate that it's true. I'm still in love with you.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46,99-ért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9,99-ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Áták? Le az árakkal!
5: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti!
6: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slimmy papír zsebkendő 13,99 bani, a 28 darabos Ceva 34,99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
7: Black Friday a Brikónál. Most 15%-os kedvezménnyel a Kárpát Veltador szürke beltéri ajtóára mindössze 419 lej, valamint 15%-os kedvezménnyel a teljes 6 légkamrás PVC ablak kínálatra, dió és antracit kivitelezésben. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe.
8: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 19-ig az 500 g-os Don Café Selected őrölt kávéára 29,99 bani, valamint 6 doboz Neumark világos sörára mindössze 15,49 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: Több mint 8200 állást hirdetett a hazai magánegészségügy, miközben az állami rendszer továbbra is munkaerőhiánnyal küzd. Jelentősen megdrágultak a lakások Nagyváradon. Az új építésű ingatlanok átlagos kínálati ára júliusban már meghaladta a 2000 eurót négyzetméterenként. Egyre többen halasztják őszre a nyaralást. Olcsóbb és kellemesebb is lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több mint 8200 állást hirdetett a hazai magánegészségügy, miközben az állami rendszer továbbra is munkaerőhiánnyal küzd. A magánklinikák munkaerőfelvétele az Eurostop listáján a 12. helyre helyezi az egészségügyi ágazatot a legaktívabb munkaadók között. A külföldi állásajánlatoknál viszont az 5. helyre ugrik. Romániában leginkább általános ápolókra és fizioterápiás asszisztensekre van szükség. Emellett bőrgyógyászokra, kardiológusokra, diabetológusokra, háziorvosokra és belgyógyászakorvosokra is nagy a kereslet. A Szalárióbér összehasonlító platform adatai szerint egy magánszektorban dolgozó ápoló nettó átlagbére havi körülbelül 6000 lei, egy orvosé pedig 12000 lei. Az állami egészségügyi intézmények idén mintegy 1600 új állást hirdettek meg orvosok, ápolók és kisegítő személyzet számára. A kormány emellett jóvá hagyott egy memorandumot, amely több mint 6800 állami egészségügyi állásai feloltását teszi lehetővé. A felvételek azonban az adminisztratív eljárások miatt csak egy hónap múlva indulhatnak el. Jelentősen megdrágultak a lakások Nagyváradon. Az új építésű ingatlanok átlagos kínálati ára júliusban már meghaladta a 2000 eurót négyzetméterenként. A Storia ingatlan hirdetési platform elemzése szerint az új lakásokért átlagosan 2027 eurót kértek négyzetméterenként, ami 10%-os emelkedést jelent a tavalyi év júliusához képest. Nem csak az új építésű, hanem a régi tömbház lakások is megdrágultak. Utóbbiak átlagos kínálati ára 1888 euró volt négyzetméterenként. 8%-kal több, mint egy évvel korábban. Az új lakások árának 10%-os éves növekedése országos összehasonlításban is jelentős. A nagyváradi árak ugyanakkor továbbra is jóval elmaradnak Kolozsvár szintjétől. Kolozsváron júliusban az új és régi lakások együttes átlagára 3298 euró volt négyzetméterenként. Egyre többen halasztják szeptemberre vagy októberre a hosszabb nyaralást. Az elmúlt két évben jelentősen megnőtt azok száma, akik a főszezon helyett az utószezonban vakációznak. A döntés mögött egyszerű okok állnak. Ősszel elviselhetőbb a hőmérséklet, miközben az árak is jelentősen alacsonyabbak. A földközi tenger térségében például szeptemberben és októberben még kellemes idő várja a turistákat, miközben a nyári zsúfoltság is elkerülhető. Görögország, Olaszország, Spanyolország és Törökország azok közé a célpontok közé tartozik, amelyeket a szakemberek egyre inkább az őszi hónapokra ajánlanak. Görögországban például október elején akár 30%-kal is csökkenhetnek az árak. Egy görög szigeten így már körülbelül 600 euróból is eltölthetünk egy hetet.
10: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 19-ig az 500 g-os Don Café Selected őrölt kávéára 29,99 bani, valamint 6 doboz Neumart világos sörára mindössze 15,49 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
0: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt. Lakokos,
0: és most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a...

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És

0: a Plusz FM. Reklám.
1: Bulizni vágyunk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10,99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31,99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Black Friday a Brikónál. Most 25%-os kedvezménnyel a Hopper beltéri és kültéri padló sempeára négyzetméterenként mindössze 39 lej, valamint 25%-os kedvezménnyel a Silion 8 mm vastagságú strapabíró laminált padlóára négyzetméterenként csak 34 lej 54 bani. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. Átmenetileg 20%-kal csökkentették a gázolaj jövedéki adóját. A szabályozás augusztus 31-ig érvényes. A kommenteknek ára lehet, bírósági üggyé válhat az online gyalázkodás. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. A tejipari átállás komoly beruházásokat igényelhet, miközben az uniós szabályozás célja a csomagolási hulladék és a fölösleges anyagfelhasználás visszaszorítása. Statisztikák szerint a csomagolások az Európai Unióban keletkező hulladék legnagyobb forrását jelentik. Az uniós szabályozás szerint a tárolóedényeket és egyéb csomagolásokat úgy kell megtervezni, hogy kizárólag a termékvédelmihez szükséges mennyiségű anyagot használják fel. Mellőzve azokat a fölösleges elemeket, amelyek indokolatlanul növelik annak térfogatát vagy tömegét. Ezzel párhuzamosan minden forgalomba kerülő csomagolásnak meg kell felelnie az újrafeldolgozhatóságra vonatkozó uniós követelményeknek. Válaszol a nemzetközi jegyzésárak és a töltőállomásokon tapasztalható árak drasztikus emelkedésére, átmenetileg 20%-kal csökkentették a gázolaj jövedéki adóját. A szabályozás augusztus 31-ig érvényes. A sofőröknek ez literenként 68 bani megtakarítást jelent, ami egy 50 literes tankolásnál körülbelül 34 lej. A költség teherenyhülése a fuvarozóknál egy kis teherautó esetében évente nagyjából 2443 lej, egy 40 tonnás kamionnál pedig akár évi 23750 lej is lehet. A kedvezmény mértékét objektív mutatók alapján számítják ki, és a piac alakulásához igazítják. Amint az árak csökkenni kezdenek, a jövedéki adó kedvezmény mértéke is automatikusan mérséklődik. Az internet és a közösségi média nem jogmentes tér. Aki másokat lejárat, becsületükben sért, személyes adataikat teszi közzé vagy megfenyeget, annak számolnia kell a jogi következményekkel. Az eset súlyosságától függően polgári per, diszkrimináció ellenes eljárás vagy akár büntető eljárás is indulhat. A bíróságok és a hatóságok gyakorlata egyértelművé tette, az interneten elkövetett jogsértések miatt ugyanúgy felelősségre vonható valaki, mint a mindennapi életben az emberek közötti kapcsolatokban. A jogi fellépés módja ugyanakkor attól függ, milyen tartalomról van szó, és az milyen jogot sért. A legsúlyosabb esetek azok, amikor egy bejegyzés vagy hozzászólás már nem egyszerűen sértő, hanem bűncselekményt valósíthat meg. Ilyen a fenyegetés és a zsarolás, valamint erőszakos cselekmény elkövetésére való buzdítás.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46,99-ért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9,99-ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
2: Nyári akció a Jani Kaucsuknál!
3: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
4: Jani Kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
5: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedve.

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több mint 8200 állást hirdetett a hazai magánegészségügy, miközben az állami rendszer továbbra is munkaerőhiánnyal küzd. Hivatalosan is megnyitották a forgalmat Nagyvárad körgyűrűjén, a Váradot Félixfürdővel összekötő vasútvonal kereszteződésénél épült közúti felüljárón. Miközben a bankok és a nemzetközi sajtó Spanyolországot Európa gazdasági mozdonyaként ünneplik, az ott dolgozó román állampolgárok tömegesen hagyják el az országot. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több mint 8200 állást hirdetett a hazai magánegészségügy, miközben az állami rendszer továbbra is munkaerőhiánnyal küzd. A magánklinikák munkaerőfelvétele az EuroStop listáján a 12. helyre helyezi az egészségügyi ágazatot a legaktívabb munkaadók között. A külföldi állásajánlatoknál viszont az 5. helyre ugrik. Romániában leginkább általános ápolókra és fizioterápiás asszisztensekre van szükség. Emellett bőrgyógyászokra, kardiológusokra, diabetológusokra, házi orvosokra és belgyógyászakorvosokra is nagy a kereslet. A szállóbér összehasonlító platform adatai szerint egy magánszektorban dolgozó ápoló nettó átlagbére havi körülbelül 6000 lei, egy orvosi pedig 12000 lei. Az állami egészségügyi intézmények idén mintegy 1600 új állást hirdettek meg orvosok, ápolók és kisegítő személyzet számára. A kormány emellett jóvá hagyott egy memorandumot, amely több mint 6800 állami egészségügyi állásai feloldását teszi lehetővé. A felvételek azonban az adminisztratív eljárások miatt csak egy hónap múlva indulhatnak el. Hivatalosan is megnyitották a forgalmat Nagyvárad körgyűrűjén, a Váradot Félixfürdővel összekötő vasútvonal kereszteződésénél épült közúti felüljárón. Az elmúlt napokban a forgalom részlegesen munkaterületi körülmények között zajlott. Ez a 4. elkészült közúti felüljáró abból a 8-ból, amelyet a Bihar megyei tanács a megye legforgalmasabb kereszteződéseiben épít. Az új felüljáró 4 sávos, irányonként 2 sávval, teljes hossza pedig 810 méter. A megye önkormányzata a Nagyvárad Félixfürdő vasútvonalat is felújítja, és olyan járműveket vásárol, amelyek a Nagyváradi Metropolis Övezet vasúthálózatán és a Nagyváradi Villamos hálózaton egyaránt közlekedhetnek. Miközben a bankok és a nemzetközi sajtó Spanyolországot Európa gazdasági mozdonyaként ünneplik, az ott dolgozó román állampolgárok tömegesen hagyják el az országot. Ennek nem a munkahely hiány az oka, hanem az életminőség romlása. Van munka, csak nincs hol lakni. Összegzik a helyzetet a Spanyolországban próbálkozó romániai családok. Miközben a 2000-es évek elején az építőipari fellendülés bőkezű fizetéseket kínált, ma a turizmus és a szolgáltatások, a spanyol gazdaság új motorjai alig fedezik a borsos bérleti díjakat. Sok családot idegenek kell való lakás megosztásra kényszerítve. Miközben a román, az ukrán és a bolgár állampolgárok sorra távoznak, helyüket a kolumbiai, venezuelai, perui és marokkói bevándorlók veszik át, akik szegényebb régiókból érkezve elfogadják a gyengébb munkakörülményeket is. A román állampolgárok viszont már uniós polgárként nem kényszerülnek ilyen kompromisszumokra.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

próbált hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több mint 8200 állást hirdetett a hazai magánegészségügy, miközben az állami rendszer továbbra is munkaerőhiánnyal küzd. Jelentősen megdrágultak a lakások Nagyváradon. Az új építésű ingatlanok átlagos kínálati ára júliusban már meghaladta a 2000 eurót négyzetméterenként. Egyre többen halasztják őszre a nyaralást. Olcsóbb és kellemesebb is lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több mint 8200 állást hirdetett a hazai magánegészségügy, miközben az állami rendszer továbbra is munkaerőhiánnyal küzd. A magánklinikák munkaerőfelvétele az Eurostop listáján a 12. helyre helyezi az egészségügyi ágazatot a legaktívabb munkaadók között. A külföldi állásajánlatoknál viszont az 5. helyre ugrik. Romániában leginkább általános ápolókra és fizioterápiás asszisztensekre van szükség. Emellett bőrgyógyászokra, kardiológusokra, diabetológusokra, háziorvosokra és belgyógyászakorvosokra is nagy a kereslet. A szállóbér összehasonlító platform adatai szerint egy magánszektorban dolgozó ápoló nettó átlagbére havi körülbelül 6000 lei, egy orvosi pedig 12000 lei. Az állami egészségügyi intézmények idén mintegy 1600 új állást hirdettek meg orvosok, ápolók és kisegítő személyzet számára. A kormány emellett jóváhagyott egy memorandumot, amely több mint 6800 állami egészségügyi állásai feloltását teszi lehetővé. A felvételek azonban az adminisztratív eljárások miatt csak egy hónap múlva indulhatnak el. Jelentősen megdrágultak a lakások Nagyváradon. Az új építésű ingatlanok átlagos kínálati ára júliusban már meghaladta a 2000 eurót négyzetméterenként. A Storia ingatlan hirdetési platform elemzése szerint az új lakásokért átlagosan 2027 eurót kértek négyzetméterenként, ami 10%-os emelkedést jelent a tavalyi év júliusához képest. Nem csak az új építésű, hanem a régi tömbház lakások is megdrágultak. Utóbbiak átlagos kínálati ára 1888 euró volt négyzetméterenként, 8%-kal több, mint egy évvel korábban. Az új lakások árának 10%-os éves növekedése országos összehasonlításban is jelentős. A nagyváradi árak ugyanakkor továbbra is jóval elmaradnak Kolozsvár szintjétől. Kolozsváron júliusban az új és régi lakások együttes átlagára 3298 euró volt négyzetméterenként. Egyre többen halasztják szeptemberre vagy októberre a hosszabb nyaralást. Az elmúlt két évben jelentősen megnőtt azok száma, akik a főszezon helyett az utószezonban vakációznak. A döntés mögött egyszerű okok állnak. Ősszel elviselhetőbb a hőmérséklet, miközben az árak is jelentősen alacsonyabbak. A földközi tenger térségében például szeptemberben és októberben még kellemes idő várja a turistákat, miközben a nyári zsúfoltság is elkerülhető. Görögország, Olaszország, Spanyolország és Törökország azok közé a célpontok közé tartozik, amelyeket a szakemberek egyre inkább az őszi hónapokra ajánlanak. Görögországban például október elején akár 30%-kal is csökkenhetnek az árak. Egy görög szigeten így már körülbelül 600 euróból is eltölthetünk egy hetet.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs, baj nincs, haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. Átmenetileg 20%-kal csökkentették a gázolaj jövedéki adóját. A szabályozás augusztus 31-ig érvényes. A kommenteknek ára lehet, bírósági üggyé válhat az online gyalázkodás. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. A tejipari átállás komoly beruházásokat igényelhet, miközben az uniós szabályozás célja a csomagolási hulladék és a fölösleges anyagfelhasználás visszaszorítása. Statisztikák szerint a csomagolások az Európai Unióban keletkező hulladék legnagyobb forrását jelentik. Az uniós szabályozás szerint a tárolóedényeket és egyéb csomagolásokat úgy kell megtervezni, hogy kizárólag a termékvédelmihez szükséges mennyiségű anyagot használják fel, mellőzve azokat a fölösleges elemeket, amelyek indokolatlanul növelik annak térfogatát vagy tömegét. Ezért párhuzamosan minden forgalomba kerülő csomagolásnak meg kell felelnie az újrafeldolgozhatóságra vonatkozó uniós követelményeknek. Válaszul a nemzetközi jegyzésárak és a töltőállomásokon tapasztalható árak drasztikus emelkedésére, átmenetileg 20%-kal csökkentették a gázolaj jövedéki adóját. A szabályozás augusztus 31-ig érvényes. A sofőröknek ez literenként 68-bani megtakarítást jelent, ami egy 50 literes tankolásnál körülbelül 34 lej. A költség teherenyhülése a fuvarozóknál egy kis teherautó esetében évente nagyjából 2443 lej. Egy 40 tonnás kamionnál pedig akár évi 23750 lej is lehet. A kedvezmény mértékét objektív mutatók alapján számítják ki, és a piac alakulásához igazítják. Amint az árak csökkenni kezdenek, a jövedéki adókedvezmény mértéke is automatikusan mérséklődik. Az internet és a közösségi média nem jogmentes tér. Aki másokat lejárat, becsületükben sért, személyes adataikat teszi közzé vagy megfenyeget, annak számolnia kell a jogi következményekkel. Az eset súlyosságától függően polgári per, diszkrimináció ellenes eljárás vagy akár büntető eljárás is indulhat. A bíróságok és a hatóságok gyakorlata egyértelművé tette, az interneten elkövetett jogsértések miatt ugyanúgy felelősségre vonható valaki, mint a mindennapi életben az emberek közötti kapcsolatokban. A jogi fellépés módja ugyanakkor attól függ, milyen tartalomról van szó és az milyen jogot sért. A legsúlyosabb esetek azok, amikor egy bejegyzés vagy hozzászólás már nem egyszerűen sértő, hanem bűncselekményt valósíthat meg. Ilyen a fenyegetés és a zsarolás, valamint erőszakos cselekmény elkövetésére való buzdítás.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több mint 8200 állást hirdetett a hazai magánegészségügy, miközben az állami rendszer továbbra is munkaerőhiánnyal küzd. Hivatalosan is megnyitották a forgalmat Nagyvárad körgyűrűjén, a Váradot Félix-fürdővel összekötő vasútvonal kereszteződésénél épült közúti felüljárón. Miközben a bankok és a nemzetközi sajtó Spanyolországot Európa gazdasági mozdonyaként ünneplik, az ott dolgozó román állampolgárok tömegesen hagyják el az országot. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Több mint 8200 állást hirdetett a hazai magánegészségügy, miközben az állami rendszer továbbra is munkaerőhiánnyal küzd. A magánklinikák munkaerőfelvétele az EuroStop listáján a 12. helyre helyezi az egészségügyi ágazatot a legaktívabb munkaadók között. A külföldi állásajánlatoknál viszont az 5. helyre ugrik. Romániában leginkább általános ápolókra és fizioterápiás asszisztensekre van szükség. Emellett bőrgyógyászokra, kardiológusokra, diabetológusokra, háziorvosokra és belgyógyászakorvosokra is nagy a kereslet. A szalárió-bér összehasonlító platform adatai szerint egy magánszektorban dolgozó ápoló nettó átlagbére havi körülbelül 6000 lei, egy orvosi pedig 12000 lei. Az állami egészségügyi intézmények idén mintegy 1600 új állást hirdettek meg orvosok, ápolók és kisegítő személyzet számára. A kormány emellett jóváhagyott egy memorandumot, amely több mint 6800 állami egészségügyi állásai feloldását teszi lehetővé. A felvételek azonban az adminisztratív eljárások miatt csak egy hónap múlva indulhatnak el. Hivatalosan is megnyitották a forgalmat Nagyvárad körgyűrűjén, a Váradot Félix-fürdővel összekötő vasútvonal kereszteződésénél épült közúti felüljárón. Az elmúlt napokban a forgalom részlegesen munkaterületi körülmények között zajlott. Ez a 4. elkészült közúti felüljáró abból a 8-ból, amelyet a Bihar megyei tanács a megye legforgalmasabb kereszteződéseiben épít. Az új felüljáró 4 sávos, irányonként 2 sávval, teljes hossza pedig 810 méter. A megye önkormányzata a Nagyvárad Félix-fürdő vasútvonalat is felújítja, és olyan járműveket vásárol, amelyek a Nagyváradi Metropolis övezet vasúthálózatán és a Nagyváradi villamos hálózaton egyaránt közlekedhetnek. Miközben a bankok és a nemzetközi sajtó Spanyolországot Európa gazdasági mozdonyaként ünneplik, az ott dolgozó román állampolgárok tömegesen hagyják el az országot. Ennek nem a munkahely hiány az oka, hanem az életminőség romlása. Van munka, csak nincs hol lakni. Összegzik a helyzetet a Spanyolországban próbálkozó romániai családok. Miközben a 2000-es évek elején az építőipari fellendülés bőkezű fizetéseket kínált, ma a turizmus és a szolgáltatások, a spanyol gazdaság új motorjai alig fedezik a borsos bérleti díjakat. Sok családot idegenek kell való lakás megosztásra kényszerítve. Miközben a román, az ukrán és a bolgár állampolgárok sorra távoznak, helyüket a kolumbiai, venezuelai, perui és marokkói bevándorlók veszik át, akik szegényebb régiókból érkezve elfogadják a gyengébb munkakörülményeket is. A román állampolgárok viszont már uniós polgárként nem kényszerülnek ilyen kompromisszumokra.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Sláger magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Egyetemen, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több mint 8200 állást hirdetett a hazai magánegészségügy, miközben az állami rendszer továbbra is munkaerőhiánnyal küzd. Jelentősen megdrágultak a lakások Nagyváradon. Az új építésű ingatlanok átlagos kínálati ára júliusban már meghaladta a 2000 eurót négyzetméterenként. Egyre többen halasztják őszre a nyaralást. Olcsóbb és kellemesebb is lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több mint 8200 állást hirdetett a hazai magánegészségügy, miközben az állami rendszer továbbra is munkaerőhiánnyal küzd. A magánklinikák munkaerőfelvétele az EuroStop listáján a 12. helyre helyezi az egészségügyi ágazatot a legaktívabb munkaadók között. A külföldi állásajánlatoknál viszont az 5. helyre ugrik. Romániában leginkább általános ápolókra és fizioterápiás asszisztensekre van szükség. Emellett bőrgyógyászokra, kardiológusokra, diabetológusokra, háziorvosokra és belgyógyászakorvosokra is nagy a kereslet. A szállóbér összehasonlító platform adatai szerint egy magánszektorban dolgozó ápoló nettó átlagbére havi körülbelül 6000 lei, egy orvosi pedig 12000 lei. Az állami egészségügyi intézmények idén mintegy 1600 új állást hirdettek meg orvosok, ápolók és kisegítő személyzet számára. A kormány emellett jóváhagyott egy memorandumot, amely több mint 6800 állami egészségügyi állásai feloltását teszi lehetővé. A felvételek azonban az adminisztratív eljárások miatt csak egy hónap múlva indulhatnak el. Jelentősen megdrágultak a lakások Nagyváradon. Az új építésű ingatlanok átlagos kínálati ára júliusban már meghaladta a 2000 eurót négyzetméterenként. A Storia ingatlan hirdetési platform elemzése szerint az új lakásokért átlagosan 2027 eurót kértek négyzetméterenként, ami 10%-os emelkedést jelent a tavalyi év júliusához képest. Nem csak az új építésű, hanem a régi tömbház lakások is megdrágultak. Utóbbiak átlagos kínálati ára 1888 euró volt négyzetméterenként, 8%-kal több, mint egy évvel korábban. Az új lakások árának 10%-os éves növekedése országos összehasonlításban is jelentős. A nagyváradi árak ugyanakkor továbbra is jóval elmaradnak Kolozsvár szintjétől. Kolozsváron júliusban az új és régi lakások együttes átlagára 3298 euró volt négyzetméterenként. Egyre többen halasztják szeptemberre vagy októberre a hosszabb nyaralást. Az elmúlt két évben jelentősen megnőtt azok száma, akik a főszezon helyett az utószezonban vakációznak. A döntés mögött egyszerű okok állnak. Ősszel elviselhetőbb a hőmérséklet, miközben az árak is jelentősen alacsonyabbak. A Földközi-tenger térségében például szeptemberben és októberben még kellemes idő várja a turistákat, miközben a nyári zsúfoltság is elkerülhető. Görögország, Olaszország, Spanyolország és Törökország azok közé a célpontok közé tartozik, amelyeket a szakemberek egyre inkább az őszi hónapokra ajánlanak. Országban például október elején akár 30%-kal is csökkenhetnek az árak. Egy görög szigeten így már körülbelül 600 euróból is eltölthetünk egy hetet.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: close up.
1: Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek! Magyar kedvencek! Itt! A Plusz FM-en!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. Átmenetileg 20%-kal csökkentették a gázolaj jövedéki adóját. A szabályozás augusztus 31-ig érvényes. A kommenteknek ára lehet, bírósági üggyé válhat az online gyalázkodás. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. A tejipari átállás komoly beruházásokat igényelhet, miközben az uniós szabályozás célja a csomagolási hulladék és a fölösleges anyagfelhasználás visszaszorítása. Statisztikák szerint a csomagolások az Európai Unióban keletkező hulladék legnagyobb forrását jelentik. Az uniós szabályozás szerint a tárolóedényeket és egyéb csomagolásokat úgy kell megtervezni, hogy kizárólag a termékvédelmihez szükséges mennyiségű anyagot használják fel. Mellőzve azokat a fölösleges elemeket, amelyek indokolatlanul növelik annak térfogatát vagy tömegét. Ezért párhuzamosan minden forgalomba kerülő csomagolásnak meg kell felelnie az újrafeldolgozhatóságra vonatkozó uniós követelményeknek. Válaszol a nemzetközi jegyzésárak és a töltőállomásokon tapasztalható árak drasztikus emelkedésére. Átmenetileg 20%-kal csökkentették a gázolaj jövedéki adóját. A szabályozás augusztus 31-ig érvényes. A sofőröknek ez literenként 68 bani megtakarítást jelent, ami egy 50 literes tankolásnál körülbelül 34 lej. A költség teherenyhülése a fuvarozóknál egy kis teherautó esetében évente nagyjából 2443 lej. Egy 40 tonnás kamionnál pedig akár évi 23750 lej is lehet. A kedvezmény mértékét objektív mutatók alapján számítják ki, és a piac alakulásához igazítják. Amint az árak csökkenni kezdenek, a jövedéki adókedvezmény mértéke is automatikusan mérséklődik. Az internet és a közösségi média nem jogmentes tér. Aki másokat lejárat, becsületükben sért, személyes adataikat teszi közzé vagy megfenyeget, annak számolnia kell a jogi következményekkel. Az eset súlyosságától függően polgári per, diszkrimináció ellenes eljárás vagy akár büntető eljárás is indulhat. A bíróságok és a hatóságok gyakorlata egyértelművé tette. Az interneten elkövetett jogsértések miatt ugyanúgy felelősségre vonható valaki, mint a mindennapi életben az emberek közötti kapcsolatokban. A jogi fellépés módja ugyanakkor attól függ, milyen tartalomról van szó, és az milyen jogot sért. A legsúlyosabb esetek azok, amikor egy bejegyzés vagy hozzászólás már nem egyszerűen sértő, hanem bűncselekményt valósíthat meg. Ilyen a fenyegetés és a zsarolás, valamint erőszakos cselekmény elkövetésére való buzdítás.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több 8200 állást hirdetett a hazai magánegészségügy, miközben az állami rendszer továbbra is munkaerőhiánnyal küzd. Hivatalosan is megnyitották a forgalmat Nagyvárad körgyűrűjén, a Váradot Félixfürdővel összekötő vasútvonal kereszteződésénél épült közúti felüljárón. Miközben a bankok és a nemzetközi sajtó Spanyolországot Európa gazdasági mozdonyaként ünneplik, az ott dolgozó román állampolgárok tömegesen hagyják el az országot. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Több mint 8200 állást hirdetett a hazai magánegészségügy, miközben az állami rendszer továbbra is munkaerőhiánnyal küzd. A magánklinikák munkaerőfelvétele az Eurostop listáján a 12. helyre helyezi az egészségügyi ágazatot a legaktívabb munkaadók között. A külföldi állásajánlatoknál viszont az 5. helyre ugrik. Romániában leginkább általános ápolókra és fizioterápiás asszisztensekre van szükség. Emellett bőrgyógyászokra, kardiológusokra, diabetológusokra, háziorvosokra és belgyógyászakorvosokra is nagy a kereslet. A Szálljó Bér összehasonlító platform adatai szerint egy magánszektorban dolgozó ápoló nettó átlagbére havi körülbelül 6000 lei, egy orvosé pedig 12000 lei. Az állami egészségügyi intézmények idén mintegy 1600 új állást hirdettek meg orvosok, ápolók és kisegítő személyzet számára. A kormány emellett jóvá hagyott egy memorandumot, amely több mint 6800 állami egészségügyi állásai feloltását teszi lehetővé. A felvételek azonban az adminisztratív eljárások miatt csak egy hónap múlva indulhatnak el. Hivatalosan is megnyitották a forgalmat Nagyvárad körgyűrűjén, a Váradot Félixfürdővel összekötő vasútvonal kereszteződésénél épült közúti felüljárón. Az elmúlt napokban a forgalom részlegesen munkaterületi körülmények között zajlott. Ez a 4. elkészült közúti felüljáró abból a 8-ból, amelyet a Bihar megyei tanács a megye legforgalmasabb kereszteződéseiben épít. Az új felüljáró 4 sávos, irányonként 2 sávval, teljes hossza pedig 810 méter. A megye önkormányzata a Nagyvárad Félixfürdő vasútvonalat is felújítja, és olyan járműveket vásárol, amelyek a Nagyváradi Metropolis Szövezet vasúthálózatán és a Nagyváradi Villamos hálózaton egyaránt közlekedhetnek. Miközben a bankok és a nemzetközi sajtó Spanyolországot Európa gazdasági mozdonyaként ünneplik, az ott dolgozó román állampolgárok tömegesen hagyják el az országot. Ennek nem a munkahely hiány az oka, hanem az életminőség romlása. Van munka, csak nincs hol lakni. Összegzik a helyzetet a Spanyolországban próbálkozó romániai családok. Miközben a 2000-es évek elején az építőipari fellendülés bőkezű fizetéseket kínált, ma a turizmus és a szolgáltatások, a spanyol gazdaság új motorjai alig fedezik a borsos bérleti díjakat. Sok családot idegenek való lakás megosztásra kényszerítve. Miközben a román, az ukrán és a bolgár állampolgárok sorra távoznak, helyüket a kolumbiai, venezuelai, perui és marokkói bevándorlók veszik át, akik szegényebb régiókból érkezve elfogadják a gyengébb munkakörülményeket is. A román állampolgárok viszont már uniós polgárként nem kényszerülnek ilyen kompromisszumokra.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

this part right here. Nagyváradon sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több mint 8200 állást hirdetett a hazai magánegészségügy, miközben az állami rendszer továbbra is munkaerőhiánnyal küzd. Jelentősen megdrágultak a lakások Nagyváradon. Az új építésű ingatlanok átlagos kínálati ára júliusban már meghaladta a 2000 eurót négyzetméterenként. Egyre többen halasztják őszre a nyaralást. Olcsóbb és kellemesebb is lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több mint 8200 állást hirdetett a hazai magánegészségügy, miközben az állami rendszer továbbra is munkaerőhiánnyal küzd. A magánklinikák munkaerőfelvétele az EuroStop listáján a 12. helyre helyezi az egészségügyi ágazatot a legaktívabb munkaadók között. A külföldi állásajánlatoknál viszont az 5. helyre ugrik. Romániában leginkább általános ápolókra és fizioterápiás asszisztensekre van szükség. Emellett bőrgyógyászokra, kardiológusokra, diabetológusokra, háziorvosokra és belgyógyászakorvosokra is nagy a kereslet. A szálláshelyi összehasonlító platform adatai szerint egy magánszektorban dolgozó ápoló nettó átlagbére havi körülbelül 6000 lei, egy orvosé pedig 12000 lei. Az állami egészségügyi intézmények idén mintegy 1600 új állást hirdettek meg orvosok, ápolók és kisegítő személyzet számára. A kormány emellett jóváhagyott egy memorandumot, amely több mint 6800 állami egészségügyi állásai feloldását teszi lehetővé. A felvételek azonban az adminisztratív eljárások miatt csak egy hónap múlva indulhatnak el. Jelentősen megdrágultak a lakások Nagyváradon. Az új építésű ingatlanok átlagos kínálati ára júliusban már meghaladta a 2000 eurót négyzetméterenként. A Storia ingatlan hirdetési platform elemzése szerint az új lakásokért átlagosan 2027 eurót kértek négyzetméterenként, ami 10%-os emelkedést jelent a tavalyi év júliusához képest. Nem csak az új építésű, hanem a régi tömbház lakások is megdrágultak. Utóbbiak átlagos kínálati ára 1888 euró volt négyzetméterenként, 8%-kal több, mint egy évvel korábban. Az új lakások árának 10%-os éves növekedése országos összehasonlításban is jelentős. A nagyváradi árak ugyanakkor továbbra is jóval elmaradnak Kolozsvár szintjétől. Kolozsváron júliusban az új és régi lakások együttes átlagára 3298 euró volt négyzetméterenként. Egyre többen halasztják szeptemberre vagy októberre a hosszabb nyaralást. Az elmúlt két évben jelentősen megnőtt azok száma, akik a főszezon helyett az utószezonban vakációznak. A döntés mögött egyszerű okok állnak. Ősszel elviselhetőbb a hőmérséklet, miközben az árak is jelentősen alacsonyabbak. A földközi tenger térségében például szeptemberben és októberben még kellemes idő várja a turistákat, miközben a nyári zsúfoltság is elkerülhető. Görögország, Olaszország, Spanyolország és Törökország azok közé a célpontok közé tartozik, amelyeket a szakemberek egyre inkább az őszi hónapokra ajánlanak. Görögországban például október elején akár 30%-kal is csökkenhetnek az árak. Egy görög szigeten így már körülbelül 600 euróból is eltölthetünk egy hetet.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. Átmenetileg 20%-kal csökkentették a gázolaj jövedéki adóját. A szabályozás augusztus 31-ig érvényes. A kommenteknek ára lehet, bírósági üggyé válhat az online gyalázkodás. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. A tejipari átállás komoly beruházásokat igényelhet. Miközben az uniós szabályozás célja a csomagolási hulladék és a fölösleges anyagfelhasználás visszaszorítása. Statisztikák szerint a csomagolások az Európai Unióban keletkező hulladék legnagyobb forrását jelentik. Az uniós szabályozás szerint a tárolóedényeket és egyéb csomagolásokat úgy kell megtervezni, hogy kizárólag a termékvédelmihez szükséges mennyiségű anyagot használják fel. Mellőzve azokat a fölösleges elemeket, amelyek indokolatlanul növelik annak térfogatát vagy tömegét. Ezzel párhuzamosan minden forgalomba kerülő csomagolásnak meg kell felelnie az újrafeldolgozható vonatkozó uniós követelményeknek. Válaszul a nemzetközi jegyzésárak és a töltőállomásokon tapasztalható árak drasztikus emelkedésére, átmenetileg 20%-kal csökkentették a gázolaj jövedéki adóját. A szabályozás augusztus 31-ig érvényes. A sofőröknek ez literenként 68 bani megtakarítást jelent, ami egy 50 literes tankolásnál körülbelül 34 lej. A költség teherenyhülése a fuvarozóknál egy kis teherautó esetében évente nagyjából 2443 lej. Egy 40 tonnás kamionnál pedig akár évi 23750 lej is lehet. A kedvezmény mértékét objektív mutatók alapján számítják ki, és a piac alakulásához igazítják. Amint az árak csökkenni kezdenek, a jövedéki adókedvezmény mértéke is automatikusan mérséklődik. Az internet és a közösségi média nem jogmentes tér. Aki másokat lejárat, becsületükben sért, személyes adataikat teszi közzé vagy megfenyeget, annak számolnia kell a jogi következményekkel. Az eset súlyosságától függően polgári per, diszkrimináció ellenes eljárás vagy akár büntető eljárás is indulhat. A bíróságok és a hatóságok gyakorlata egyértelművé tette, az interneten elkövetett jogsértések miatt ugyanúgy felelősségre vonható valaki, mint a mindennapi életben az emberek közötti kapcsolatokban. A jogi fellépés módja ugyanakkor attól függ, milyen tartalomról van szó, és az milyen jogot sért. A legsúlyosabb esetek azok, amikor egy bejegyzés vagy hozzászólás már nem egyszerűen sértő, hanem bűncselekményt valósíthat meg. Ilyen a fenyegetés és a zsarolás, valamint erőszakos cselekmény elkövetésére való buzdítás.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra